döntőállomását érintő országos program része, amely hosszú távon energiatakarékosabb és fenntarthatóbb működést kíván biztosítani. A Békéscsabai mentőállomás 1989-ben költözött jelenlegi helyére, és bár az elmúlt évtizedekben több korszerűsítés történt, továbbra is vannak energetikailag elavult elemek. Erről beszélt Csendes Csaba, az állomás vezetője, aki elmondta, örömmel fogadták a fejlesztés lehetőségét. Úgy fogalmazott, hogy bár az épület nincs rossz állapotban, egy több mint 3 évtizede épült létesítményről van szó, amelynek vannak olyan hiányosságai, amelyek megszüntetésével jelentős energiamegtakarítás érhető el. A tervezett beruházásban szerepel a fűtési rendszer korszerűsítése, a régi öntött vas radiátorok cseréje, új nyilászárok beépítése, külső homlokzati hőszigetelés, valamint a napelemes kapacitás bővítése. A fejlesztés a modernizációs alap támogatásával 1 milliárd 250 millió forintból valósul meg, és 20 hazai mentőállomás energetikai korszerűsítését foglalja magában. A beruházások során megújulnak a hőszigetelések és nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatokat alakítanak ki, valamint napelemes rendszereket telepítenek vagy bővítenek. A programban a Békéscsabai mellett még a debreceni, a kecskeméti, a miskolci, a szolnoki és a tatabányai mentőállomás is érintett.

0: A tartós nyári hőség nem csak az embereket, a múzeumok műtárgyait is veszélyeztetheti. A Munkácsy Mihály Múzeumban ezért kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a kiállítóterek hőmérséklete állandó maradjon, mivel a festmények érzékenyen reagálnak a hőingadozásra. A múzeum egyik legfontosabb feladata a munkácsi alkotások állapotának megőrzése. Erről beszélt Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója, aki azt mondta, hogy a képek különösen érzékenyek a hőmérséklet változásra, mert Munkácsy realista korszakában bitüm nevű sötét aláfestést és alapozó masszát alkalmazott a kontrasztok erősítésére és a háttérmélységének növelésére. Úgy fogalmazott, hogy a nagy kiállító térben 4 klímaberendezés működik, amelyeket úgy állítottak be, hogy közel 20 Celsius fokos hőmérsékletet tartsanak fenn. Ez biztosítja a festmények számára megfelelő környezetet még a legmelegebb napokon is. A feladatot azonban nehezíti az épület adottsága. A kiállító terem fölött bádogtető található, amely az a nyári hőségben rendkívül magas hőmérséklet alakul ki. A klímák külső egységei is ezen a padlástéren működnek, mivel műemléki előírások miatt nem helyezhetők el az épület homlokzatán. Az igazgató hozzátette, hogy a berendezéseket folyamatosan ellenőrzik, karbantartásuk pedig kiemelt fontosságú. A múzeum tapasztalata szerint az idei hőhullámokat sikerült megfelelően kezelni, így a képek nem szenvedtek károsodást. A foltvarrók szerint a foltokból közösség, az ötletekből alkotás, a találkozásokból pedig élmény születik. Ezt vallják mindazok, akik szervezik, és akik aktív résztvevői lesznek az idei országos foltvarró fesztiválnak Mezőtúron. Az érdeklődőket augusztus 14 és 16 között várják Mezőtúrra, az Alföld közepére, ahol az országos foltvarró fesztivált a Magyar Foltvarró C és a helyi tűzvarázsdók baráti kör rendezi meg a közösségi házban. A házigazdák kiállításokkal, vásárral, szakmai tanfolyamokkal és workshopokkal készülnek. Az orosházi foltvarrók munkái sem hiányoznak majd a rangos eseményről, ezt már Végváriné Rehák Gizella, a csoport vezetője tette hozzá, és több alkotást magukkal is visznek, és önálló kiállítással is készülnek. Úgy fogalmazott, nagyon bíznak abban, hogy sokan ellátogatnak a kézművesség ünnepére. A rendezvény több helyszínen zajlik, az orosházi csoport munkái a 4-es helyszínen lesznek láthatók. Hozzátette, hogy érdemes lesz körbenézni és rácsodálkozni arra, mire képes az ügyes kéz tűvel, cérnával és némi kreativitással. A Belencéres Néptánc Együttes idén nyáron Olaszországban, a Rimini térségében megrendezett nemzetközi folklórfesztiválon képviselte Magyarországot és Békésvárosát. A csoport táncosai az egyhetes program során nem csak sikeres fellépésen mutatták be a magyar néptánc kultúrát, hanem számos közösségi és kulturális eseményen is részt vettek. Az út első állomása Trieste volt, ahol a táncosok rövid városnézés keretében ismerkedtek meg az Adria egyik legjelentősebb kikötővárosával. Ezt követően érkezett meg Rimini Mirmare város részébe. Erről számolt be Deákné Domonkos Julianna, a Belencéres Néptánc Együttesért Egyesület elnöke, valamint Okkányi Mihály művészeti vezető. A fesztivál ünnepélyes megnyitóját látványos nemzetközi felvonulás előzte meg, amelyen több ország folklór csoportjai vonultak végig a város utcáin hagyományos népviseletben. A felvonulást követően a Belencéres Néptánc Együttes műsora nyitotta meg a rendezvényt. A fesztivál ideje alatt a táncosok kulturális és közösségi programokon is részt vettek. Kiemelkedő élményt jelentett az egésznapos firenzei kirándulás, ahol megismerkedtek a város gazdag történelmével és a reneszánsz legfontosabb emlékeivel. A program része volt még egy adriai hajókirándulás is, amely során a csoport a tengerpart szépségeit csodálhatta meg. A tengerparti pihenés sem maradt el, jutott idő fürdőzésre, közös játékra, kikapcsolódásra, ami tovább erősítette az együttes közösségét. Mint hangsúlyozták, a néptánc együttes számára az utazás nem csak szakmai szempontból volt jelentős, hanem kiváló lehetőséget adott arra is, hogy méltó módon képviselje Magyarországot és Békésvárosát egy nemzetközi színpadon. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Éjszakai vasúti karbantartás okozhat zajt 3 napon át. Balkáni ritmusokat Csaba Gyöngyes tégen. Óvintézkedésekkel védi a legkisebbeket a Jaminai bölcsöde a hőségben. Vízfrissítést és levegőztetést végez a kövizig az élővíz csatornán. Már is mondom a részleteket. A MÁV Magyar Államvasutak ZRT kommunikációs igazgatósága arról tájékoztatta a behír.hu-t, hogy augusztus 11-én, 12-én és 13-án minden nap 16 órától egészen másnap hajnali 3-ig előre ütemezett, zajosabb karbantartási munkákat végeznek a Békéscsabai vasútállomáson. A vasúti munkagépek az állomások területén, a nyíltvonali szakaszokon és a vasúti átjárók környezetében tartózkodnak majd a megadott időszakban, ami jelentős zajterheléssel járhat. A vasút társaság a lakosság megértését és türelmét kéri az éjszakai munkavégzés idejére. Szerdán este különleges zenei élmény várta a közönséget a Csaba Gyöngyes tég színpadán. A Békés Csabához sok szállal kötődő trió Kavarma, a Gera testvérek, Attila és Gábor, valamint Básics Branka, a balkáni zene sodró, sokszor a fehér fül számára nehezen követhető 11/8-as ritmus világával ragadta magával a hallgatóságot. Az est exkluzív vendége Rázga Áron zongora művész volt. Gera Attila a zenekar fúvósa felidézte, hogy több évtizedes kapcsolat fűzi őket a balkáni zenéhez. A történet 1997-ben kezdődött, amikor Boros Csillával megalapították a Pravó együttest. A formáció később a Békéscsabai Balkán Tánc együttes kísérőzenekara lett, és folyamatosan bővült új hangszerekkel és új tagokkal. Mint mondta, hosszú út vezetett odáig, hogy a zenekar saját hangot és elismertséget vívjon ki, nem csak Magyarországon, hanem a Balkánon is. A zenész arról beszélt, hogy rendszeresen járnak Bulgáriába gyűjteni, zenélni és fellépni, és nagy öröm számukra, hogy ott is elfogadják őket. Úgy fogalmazott, különleges dolog, amikor egy magyar együttes ilyen mélységben művel egy másik ország népzenét. A jelenlegi trió a Pravó zenekarból nőtt ki. Gera Gábor, a formáció billentyűs harmonikása elmondta, bár az évek során sokan Budapestre költöztek, a közös zenei gyökerek megmaradtak. A Kavarma tudatosan új irányt képvisel, az autentikus balkáni népzene mellett a kortárs hangzás felé is nyit. Hozzátette, hogy olyan koncertanyagot szerettek volna létrehozni, amely Bartók gyűjtéseiből merít, ugyanakkor a mai hangszeres világban szólal meg. Ez egyfajta átmenet a népzene és a koncertzene között. Az esten a virtuóz billentyű futamok mellett megszólaltak a balkán jellegzetes fúvós hangszerei, hangjuk hol ünnepi, hol fájdalmasan szép. A műsort átszőtte a legősibb hangszer, a női énekhang. Básics Branka előadás a dalok történetekké váltak, szerelemről, vágyról és szabadságról mesélve. Az est végére egyértelművé vált, hogy a balkáni zene nem csak hallgatni való, hanem átélni való élmény, akár egy jó kavarma, amelynek ízei még sokáig velünk maradnak.

A tartós kánikula miatt különösen nagy figyelmet fordítanak a legkisebbekre, akik érzékenyebben reagálnak a szélsőséges időjárásra. A Jaminai bölcsödében több óvintézkedést vezettek be, és a gyermekek napirendjét is módosították a hőség miatt. Délelőtt üresen áll az intézmény modern udvara, hiába az árnyékot adó napellenzők és a működő párakapu, a meleg egy idő után elviselhetetlenné válik. A csoportszobákhoz tartozó teraszokat szintén árnyékolók védik a napsugaraktól. Bogár Éva, a Békés Csabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatója elmondta, a bölcsőde napirendje is átalakult. A gyerekek elsősorban a kora reggeli órákban tartózkodnak a szabadban. A játszó udvaron pancsolási lehetőséget és különféle vizes játékokat biztosítanak, amelyek enyhítik a hőségérzetet. Mint fogalmazott, ezek az apróságnak tűnő játékok, például a vízipisztolyozás is valódi felüdülést jelentenek. A gyerekek sapkát viselnek, bőrüket naptejjel védik. Amikor a hőmérséklet már nem teszi lehetővé a kint tartózkodást, a hűtött csoportszobákban folytatódik a nap. Az intézményben gondosan ügyelnek a legkisebbek szervezetének igényeire, ehhez igazítják a folyadékbevitelt és az étkezéseket. Bogár Éva kiemelte, hogy napközben többször kínálják a gyerekeket innivalóval, mivel a szomjúság érzetük még nem jelez mindig időben. Az étlapot is az évszakhoz igazítják, nyáron könnyebben emészthető fogások kerülnek az asztalra, a gyümölcsök közül pedig magas víztartalmokat, például dinnyét kapnak. Az igazgató arról is beszélt, hogy a dolgozók folyamatosan figyelik a gyerekek testi jelzéseit, ha intő tüneteket észlelnek, mint a kipirulás, erős izzadás, bágyadtság vagy a megszokottnál magasabb testhőmérséklet, azonnal megteszik a szükséges lépéseket és értesítik a szülőket. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság ezekben a napokban fontos beavatkozást hajt végre, vízfrissítést végeznek az élővíz csatorna békésít belterületi szakaszán. A csatorna egyes részein megfigyelhető békalencse a nyári időszak természetes hidrológiai jelensége, ugyanakkor a helyzetet tovább bonyolítja a hosszantartó aszályos időjárás. A kövizig arról tájékoztat, hogy a fehér és fekete körös vízhozama tartó

0: folyamatosan rendkívül alacsony. A hiányzó vízmennyiséget a gyulai és békési duzzasztónál működő szivattyús vízátemeléssel pótolják, a békés Szent Andrási duzzasztó visszatartott vízkészletéből. Ennek köszönhetően a friss víz jut többek között az élő vízcsatornába is. A vízügyi igazgatóság mintavevő munkacsoportja folyamatosan monitorozza a csatorna víztestét. A mérések szerint Békés belterületén az oldott oxigén tartalom lecsökkent, ezért szerdán megkezdték a víz levegőztetését. A beavatkozást egy Truxor típusú úszó, nádvágógépre szerelt szivattyúval végzik, amely a felszívott vizet szökőkútszerűen jelentős oxigénbevitel mellett juttatja vissza a csatornába. A levegőztetést több napon át folytatják. Békés Csaba csatlakozott azokhoz a településekhez, amelyek az országos felhívásnak megfelelően arra kérik a lakosságot, hogy a rendkívüli hőségben takarékosan és felelősen használják az ivóvizet. A város ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a helyi vízellátás továbbra is biztonságos, vízhiánytól nem kell tartani. Az elmúlt napokban több település is körültekintő vízhasználatra kérte az embereket, a vármegye székhely is csatlakozott a kezdeményezéshez. A város közösségi oldalán kiemelte, hogy Békés Csabán sem az emberek, sem az állatoknak, sem a növényeknek nem kell nélkülözniük a vizet, ugyanakkor a szélsőséges időjárás miatt mindenki sokat tehet a vízkészlet megóvásáért néhány egyszerű odafigyeléssel. A felhívás elsősorban az ivóvíz pazarlásának elkerülésére irányul. A minisztérium arra kéri a lakosokat, ne használjanak ivóvizet utcák, járdák, teraszok vagy más burkolt felületek locsolására, hűtésére. Emellett javasolják a nagy vízfogyasztású automata öntözőrendszerek ideiglenes kikapcsolását, mivel a porlasztott víz jelentős része még azelőtt elpárolog, hogy eljutna a növényekhez. A város hangsúlyozta, hogy a kertek kiszárításáról szó sincs, a növények, virágok és fák öntözése továbbra is megengedett, sőt indokolt, ha a vizet közvetlenül a tövükhöz jutatják. A cél nem a vízhasználat korlátozása, hanem annak észszerűbbé tétele. A közlemény kitér arra is, hogy a már használatban lévő medencék esetében természetesen pótolható az elpárolgott vízmennyiség, ugyanakkor azt kérik, hogy a mostani időszakban ne kezdjenek új medencéket teljesen feltölteni ivóvízzel. Nem tartják indokoltnak azt sem, hogy nagy mennyiségű friss ivóvízzel hűtsék le a napsütésben felmelegedett medencevizet. A felhívás szerint a kisebb mindennapi gesztusok is sokat számítanak. Jó példa, ha valaki csapból kifolyó, még fel nem használt hidegvizet egy edényben felfogja, és később a kertben vagy a növények öntözésére használja fel. A város arra is figyelmeztet, hogy a rendkívüli hőség idején érdemes elhalasztani az autómosást, ha az ivóvízzel és slaggal történne. Békés Csaba vezetése megköszönte a lakosság együttműködését, és arra kér mindenkit, hogy a következő napokban is felelősen bánjon az ivóvízzel.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgató lesz, aki létrehozta Békés Csaba első művészeti képzését. A Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium iparművészeti tagozatának jogelőd intézményét létrehozva a ruhaipar igényeire szabott, magas szakmai színvonalú művészeti oktatást honosított meg Békés Csabán. Emellett fizika-kémia szakos tanárként pallérozta diákjai tudását, miközben filozófiai, szociológiai témájú doktori értekezést is írt. Több könyvet és publikációt jelentetett meg, mint Szent Györgyi Albert életének és pedagógiai módszerének kutatója. Beszélgetésünkben izgalmas részletek és érdekességek hangzanak el a Nobel-díjas magyar-amerikai orvos-biokémikusról, bemutatjuk a C-vitamin felfedezőjét, mint embert, mint az emberiség jövőjéért aggódó humanistát, de szó lesz Szent Györgyi Albert legnagyobb szakmai elismerés utáni életéről és a tudományos és közéleti tevékenységéről is. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hír Centrum tudósítója. A mai vendégem Békés Csaba meghatározó középiskolájának, pontosan annak jogelődjének volt az igazgatója, aki közismerten kutatja és ápolja jeles tudósunk, Szent Györgyi Albert életét. Köszöntöm a stúdióban dr. Szemenyei Sándort, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium jogelődje, a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatóját. Köszöntelek, és köszönöm szépen, kedves anya, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Örömmel tettem, mert Szent Györgyi Albert egy olyan példakép az életemben, pályámon, hogy mindenkor szívesen beszélek róla.
1: Fizika-kémia szakon végeztél, illetve filozófiát is tanultál az egyetemen. Általad jött létre Békés Csaba első művészeti iskolája, hiszen adaptívan a ruhaipar igényeihez kapcsolódó iparművészeti képzés jött létre az irányításoddal, melyet a vezetésed alatt grafikával is kibővített az iskola. A hallgatóknak elárulhatjuk, hogy mi művészeti programokon ismerkedtünk meg évekkel ezelőtt. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban számos kiállításon találkoztunk, hiszen lelkes művészetpártoló vagy. A kedves feleségeddel együtt rendszeresen jártok kiállításokra, megnyitókra, és a Szegya kiállításaid is nyomon követitek. Hogyan jött a tudomány és a művészet, a reális, a humán műveltség az életedbe? Mikor döntöttél arról, hogy a fizika és a kémia mellett a filozófiával is foglalkozni szeretnél, mi ennek a története?
2: Igen, hát ugye sokszor egy különös párosítás, hogy a természet, tudomány, művészet, hogy kapcsolódik össze, bár ha Szent Györgyire utalnék, akkor ő azt mondta, hogy voltaképpen minden természet tudósban van egy kis költő, van egy kis filozófus. Most félreértés ne essék, én nem magam szeretném hasonlítani ehhez, de végül is ebben van valami, főleg akkor, ha általános iskolában, középiskolában megalapozódik egy olyan művészet iránti fogékonyság, szeretet, ami az egész életutunkat végig kíséri. Nos, hát nálam ez volt, hogy művészettörténetet tanultam a gimnáziumban, és ez nagyon mély nyomokat hagyott a lelkemben, az érdeklődési körömben, és tulajdonképpen a művészethez való viszonyulásomat meghatározta. Aztán jött az egyetem, a kémia-fizika szakra jelentkeztem, mert volt érdeklődésem már gimnáziumban is a fizika, de jobbára a kémia iránt, és ezt a szakot választottam. Ez egy nagyon érdekes szakterület, erről nem akarok részletében beszélni, de az életemet abban a viszonylatban határozta meg, hogy épp a nyugdíjas éveket élve jöttem rá arra, hogy hát bizony az a tárgyi tudás, az a hallatlan nagy érdekes adatrendszer, amivel az egyetemen a kémia-fizika tudományának rejtelmeivel behatoltam, abból bizony alig-alig maradt meg valami konkrétan feladatmegoldásban és a többi. Viszont az egész életfilozófiámat, az életszemléletemet végleg meghatározta az a gondolkodási mód, amely ráirányította figyelmemet, érdeklődésemet a természet csodálatos világára, azokra a törvényekre, amelyek áthatják a vagy világmindenséget. De ahogy Szent György is mondta, ezek a nagy-nagy törvényszerűségek nem érnek véget a bőrünknél, hanem a mi szervezetünkben, az egész emberi rendszerben ott található az a törvényszerűség, amely egyben azt is jelenti, hogy a világ mindenségben nem önkény uralkodik, hanem nagy törvények határozzák meg. Na most ebből talán kitűnik, hogy elvezet ez a gondolat ahhoz, hogy a filozófiával nagy szeretettel foglalkoztam, hisz úton útfélen, hogy úgy mondjam, belebotlottam az elméleteknek ebbe a rendszerébe, és Szegeden még filozófia órákat látogattam, könyveket olvasgattam, de Isten igazából, mikor Békés Csabára kerültem, akkor ragadott magával a filozófia, és akkor mélyedtem el a filozófiai törvényszerűségekbe, és ez aztán elvezetett oda, hogy doktori disszertációt is írtam. Nem kimondottam filozófiai témából, de voltak éppen ezer szállal kötődött a művészethez, a természettudományhoz, amit írtam, hisz az emberrel foglalkozott. A családeszmény kutatás volt a lényege, 14 és 24 éves fiatalok családeszményének alakulása. Nos, hát ebből írtam tulajdonképpen családszociológiából a doktorimat, de nagyon sok szállal kapcsolódott, mint említettem, a filozófiához. Úgy sokat gondolkodott, hogy miért kellett nekem a filozófiával még azon túl is, hogy a hobbi korlátain túl is foglalkozni, és aztán rájöttem, hogy a 2000-es években a főiskolán felkértek arra, hogy oktassak etikát, aztán politológiát. Na, itt összetalálkozott csodálatosan, lélekemelően, szellememet emelően az a adottság, az a lehetőség, hogy végre elmélyedhettem valóban a filozófia csodálatos világában. Tehát így jött össze, és utána akkor már megalakult a Békés Csabai Művészeti Iskola, azzal kezdtük. Ez is nagy örömöm volt, hogy remek kollégákkal tudtam együttműködni, és tényleg egy alapjait raktuk le a művészeti képzésnek itt Békés Csabán. És ott már akkor tulajdonképpen a kémia-fizika, a filozófia és a művészetnek egy szintézise jelent meg a pályámon.
1: És ez rendkívül izgalmas, hiszen minél többet és minél több területről ismerhetnek meg a diákok, annál gazdagabbá válik a személyiségük, és annál jobban eligazodnak aztán később az életben. 2005. augusztus 1-én alakult meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, mely ma a Technikum és Kollégium néven ismert. Mi alapján döntöttetek a névadásról, és mióta kutatott Szent Györgyi Albert életét?
2: Igen, a kérdésre adott válasz az összefüggő válasz. 2005-ben megszűnik tulajdonképpen a ruhaipari és iparművészeti szakközépiskola. A Szent Györgyi Albert nevet, ez a hármas is, három intézmény vette föl, az egészségügyi, a mi régi iskolánk és az akkori Tevan gimnázium és szakközépiskola. Ennek a névnek a kitalálásában a Tevan iskola gimnáziumnak a tantestülete vett részt, nagyon bölcsen tette. És amikor ez a három iskola, ahol a művészet egyesült tulajdonképpen az egészségüggyel, és részben a gimnázium, mint ugye a középiskoláknak a ismeretanyagának egy felsőbb szintjét közvetítő intézmény, akkor ennél méltóbb nevet talán nem is találhatott volna az akkori tantestület, hisz Szent Györgyiben éppen ez a komplexitás, az egész személyiségét ezt hatotta át, hogy a világot nagyon komplexen, a művészet szempontjából, a filozófia, a tudomány szempontjából rakta össze és építette. Na most én már akkor, mikor az egyesülés vagy az integráció létrejött, akkor már a nyugdíjas lét rejtelmeibe fordultam, viszont nagyon örülök annak, hogy a új vezetés azt a feladatot bízta rám, hogy a Szent Györgyi nevet készülve egy évre esedékes névadóra, hogy én göngyölítsem fel azokat az információkat, amelyek mondjuk a Szent Györgyi névhez kapcsolódnak, és hát nagyon jó lesz az iskoláknak a közös nevének az indoklására. Na hát akkor indult el tulajdonképpen a feladat kapcsán a Szent Györgyi Alberttal való foglalkozás. Hát ugye ez nagyon nehéz úgy megismerni egy embert, hogy nem ismeri konkrétan, mert már sajnos nem élt akkor. Így akkor mi marad a kalandozónak, a személyiségkutatásban résztvevőnek? Maradt a irodalom, maradt a tudománnyal kapcsolatos ismeretanyag közlése, de maradt még egy olyan szál is, ami aztán fölgöngyölődött menet közben, az élő rokonokkal való kapcsolatfelvétel. Nekem ez egy nagyon nagy élményem volt, és az ember ismeretnek egy olyan területére, rendszerébe jutottam, ami egy életre meghatározó élményt adott, például a unokával, a Dávid Polit unokával, ez volt Szent Györgyének a legkedvesebb unokája, ezzel interneten sikerült felvennem a kapcsolatot, és amikor a iskola ünnepség volt, én azt kértem tőle, hogy legyen olyan kedves, írjon le valami visszaemlékezést a nagypapáról. És elküldte gyönyörű stílusban, mintha a nagyapa írta volna, tehát rajongás, a tisztelet, tudás, az ember szeretet tükröződött ebbe a gyönyörű írásba.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, akitől megtudhatjuk, kik segítették a szentgyörgyi kutatásban, hogyan vélekedett a Nobel-díjas kutató az erkölcsről, békéről, illetve a földön dúló háborúkról.

0: Start Rádió.
1: A másik ismereti személy volt nekem a Szentgyörgyi András professzor úr, aki

0: kutatáshoz. Ezek olyan élmények voltak, hogy nagyon nagy örömmel kutattam, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy kaland volt egy ember, egy személyiség megismerésében, és én úgy rögzítettem magamban, hogy sikerült megismernem egy embert. Nyilván a magam szubjektivitását, ezt nem tagadható el a emberismeret folyamatában és a feltárásában az életrajznak, de feledhetetlen volt, és nagyon örülök, hogy a sorstól megkaptam ezt a lehetőséget, hogy megismerkedjem Szent Györgyi Albert életével.
1: Véleményed szerint mit üzenne a mának Szent Györgyi, hogyha megtehetné? Mit mondana a fiataloknak? Itt külön kitérnék az Őrült majom című könyvére, amelyben a háborúkról rendkívül megdöbbentő és sokkoló gondolatokat osztott meg, illetve hát arról értekezett, hogy minél fejlettebbek vagyunk, és technikailag minél jobban lehetőségünk lenne egy jobb, átfogó, a bolygó egésze számára élhetőbb élet kialakítására, annál inkább növekednek a különböző fegyveres konfliktusok, zavargások és háború. Tehát úgy tűnik, hogy az ember valóban egy őrült majom, amely magát pusztítja, még akkor is, hogyha nem egyedileg teszi, de a társadalmak szintjén abszolút ez a tendencia látható. Mi a véleményed, illetve mit gondolsz erről?
0: Hát nagyon frappánsan összefoglaltad tulajdonképpen az ő szellemiségének az alapjait, mert ha megkérdezünk embereket, akkor általában az a válasz, hogy a Szent Györgyi a C-vitamin. De nagyon kevesen érdeklődnek az egyéb írásai iránt, nem azért, mert nem érdekli őket, hanem valahogy ezzel úgy meg is nyugodtunk, hogy C-vitamin, Nobel-díjas, egyetlen Nobel-díjas, és akkor ez úgy elringattuk magunkat ebben a büszkeségben, hogy van egy Nobel-díjasunk. Na most nekem is csak úgy adódott meg, én körülbelül ennyit tudtam. Na most most mondom így, nem nagy képviselőként, hogy a kutatások, illetve a személyiség, az életrajz, az életpályában való elmerülésem során gondolkozott ki, hogy Szent Györgyi Albert nagyon összetett személyiség volt. Nagyon frappánsan fogalmaznak a tudós társai. Például nekem nagyon tetszett az, hogy az egyik angol kutató úgy fogalmazott egy ünnepi alkalommal, hogy Szent Györgyi Albert tudós volt és humanista, páratlan és feledhetetlen. Ebben megint minden benne van. A tudósok az, hogy a filozófiával foglalkoznak, az, hogy az erkölcsel, nem új dolog, hisz Szent György is ezen a vonalon nevelkedett. De foglalkoztak a tudósok, ahogy érezték, hogy baj van, hogy gyülekezik a felhő, amely elborítja Európa fénylő egét hamarosan. Már a Nobel-díj kiosztásánál is. Minden Nobel-díjas pohár köszöntőjében, a vacsorákon, az előadásaiban arról beszélt, hogy a legfontosabb az emberi életben, hogy a jó akarat legyen, az együttműködés, a szolidaritás. Nem véletlen, 37-et írunk, amikor megkapja a Nobel-díjat. 37-ben már a fasizmus förtelmes ideológiája terjedt, sőt már ugye a náci párt mozgolódásai és kihatásai fokán fertőződött a lélek Európában. Na most ehhez csatlakozott Szent Györgyi Albert, ez a ellentámadáshoz, és nem véletlen, hogy 1938-ban, egy évvel a Nobel-díj átadása után írja meg egyik csodálatos könyvét, az élet és a béke erkölcstana. 38-ban Belgiumban francia nyelven adják ki. Na most ennek minden írását nyugodt szívvel ajánlanám a ma élő politikusoknak, közéleti személyeknek és egyéni embereknek is, egyéni létet folytató nem közéleti embereknek is, hisz minden szava, minden eszmefuttatása egyszerűen csodálattal tölti el az embert, és az aktualitás is jelenti, hogy mennyire aktuális még ma is a béke és a háború kérdése. Ez nem csak 38-ban, ez azt is mutatja, hogy mikor Amerikába ment ki 1960-as, 70-es években, jelenik meg egy másik munkája, az Őrült majom, amely még komplexebben, határozottan fejti ki az emberi lét és a háborúnak az összefüggését, és megmondja, hogy a háború az emberi létből fakad. Abból fakad, hogy az ember önző lény, hogy az ember élni és élni akar, ami minden természeti lénynek, egyednek

0: alapvető kérdés. Ebből fakad az önzőség az embernek, és ez vezet el oda, hogy gyilkolni is képes, ha a helyzet úgy hozza. Erről majd érdemes lesz beszélni, hogy ez a vonulat mit jelent, de hogy még mit üzen Szent György. Szent György fogalmazta meg több írásában, hogy mindenhez közen van, ami az élettel kapcsolatos, és mennyire következetes volt ebben is, hisz köze volt az élethez, mint tudósnak, hisz egész életében azt mutatta, hogy mi voltak éppen az élet. És ezt megint az ő megszokott rendjében, az ő rendszer szemléletében dolgozza föl, hogy megvan az életnek az alapja, az oxidációs folyamatok, az élethez energia kell a sejteknek, ez az oxidáció, és így jutott el a C-vitamin felfedezés, ami nem azért kapta a Nobel-díjat, nyilvánvalóan, hanem azért a kutatásért, amely az oxidációs folyamatokat, voltak éppen az élet alapjából indul ki, és arra kap, vagy szerzett magyarázatot.
1: Tehát
0: és
1: a biológiai égés folyamatának biológiai égés a kutatása.
0: Pontosan így van, és a másik az volt, hogy miután befejezte a Nobel-díj után ezt a kérdést, akkor tovább lépett.
1: Mivel foglalkozott Szent Györgyi Albert a Nobel-díj elnyerése után? Milyen további kutatásokkal állt az emberiség szolgálatába? Rövid szünet után megtudhatják a dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval folytatott beszélgetésünkről.

0: Spirit Rádió.
1: Kezdte az izomkutatásnál. Ugye, amiért Nobel-díjat kapott, az az égési folyamat, az élet keletkezésének szükséges energiaelőállítás. Az izom pedig a felhasználója ennek az energiának. Mi több, amikor kimegy Amerikába, folytatta még részben ezt a izomkutatást, a rákkutatással foglalkozik. Az már azért teszi túl azon a szerencsétlen balsors jelenségen, hogy a legjobban szeretett felesége rákban hal meg, sőt, egyetlen lánya, Nelly, szintén néhány évvel később rákbetegségben hal meg. Nyilván ez is közrejátszott ahhoz, hogy a rákkutatással foglalkozott, de őt az izgatta, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez a szervezet, az élővilág egyszerűen elkezd olyan dolgokat produkálni, ami tévútra vezet, sőt, tönkreteszi a szervezetet. És így jutott el a rákutatáshoz, alapjait megteremtette. Nyilván azóta modernebb eszközökkel kutatják, de ő kimondta azt, hogy nem a lomha fehérje molekulákban kell, azok vezetőképességében kell keresni a rák problémáját, hanem az elektronokkal, amelyek mozgékonyak, és ilyenkor jött rá arra, hogy voltak éppen mi is a rák kifejlődésének lényege. És akkor a következő, ami még foglalkoztatta, a nevelés kérdése. Nagyon különös. 1928-ban írja alá Szent Györgyi azt a szerződést Krebersberg Kunóval,
2: az oktatási miniszternek,
1: aki nagy-nagy szeretettel hazahívja Szent Györgyit. Éppen Angliában, az Angliai Egyetemen dolgozott, és már akkor a kémia tudományok doktora is volt, hisz ott már nagyon közel állt ahhoz a molekulához, amely a C-vitaminnal kapcsolatos, és akkor építették ugyanis ki azt a tudományos rendszert, amely büszkesége lett Magyarországnak. Szeged szerencsére valami oknál fogva a pestiek nem akarták azokat a beruházásokat végrehajtani, amelynek mint objektumokon, mint intézményeken fölépítetett volna a kutatás, szegediek vállalták. Nos, tehát aláírja a szerződést, viszont azzal a feltétellel azt kérte Krebersberg Kunótól, hogy engedje már meg, hogy csak később töltse be a vezetői posztját, mert Angliában még egy nagyon fontos kutatásban vesz részt, és még körülbelül 2 év kell ahhoz, hogy ezt befejezze. Minden további nélkül megkapta, és így 30-ba tért haza Szent Györgyi Albert, és addigra már nagyjából egészében a Dóm téri objektum már felépült, és megkapta az irodáját, megkapta azt a tervet, ahol pont a Dóm térre írott, ennek van külön története még, és voltak éppen, az is érdekes, hogy 1930-ban volt egy nagy testnevelési konferencia Magyarországon, és erre felkérés kapott Szent Györgyi, mondván, hogy ismeri az angol százvilág testneveléssel, életvitellel kapcsolatos elveit, hogy tartson előadást. Na itt egy olyan fantasztikus előadást tartott, aminek megállapításai, és ugye ezt kérdezte Gyuri, hogy mi ez. Ez a nevelési kongresszus, vagy testnevelési értekezletnek minden szava ráillik a magyar oktatásra, annak hiányosságára, és azokra a feladatokra, amelyet az ifjúság, ergo a jövő nevében végig kellett volna, meg kellene ma is használni. Tehát a legaktuálisabb kitétel az ő szellemi életének, tanácsainak az ifjúság nevelésével kapcsolatos tételek voltak.
2: Nagyon ismert volt arról is, hogy rendszeresen sportolt, még idősebb korában is. Valószínűleg a hosszú életének is lehetett azért ehhez köze, illetve az általa felfedezett és mindenki által ismert C-vitamin, illetve aszkorbinsav árusításával kapcsolatban azt tartotta, hogy úgy kellene árulni, mint a boltokban a cukrot meg a lisztet, tehát kilós kiszerelésben, mert hogy nagy mennyiségben szükséges az emberi szervezet számára. Egyes kutatások ezt ma már nem teljesen tartják, tehát van, aki ezt már megkérdőjelezi. Jól olvastam olyat, hogy kromoszómatöréseket okoz nagy mennyiségben a C-vitamin. Igen, tehát tudjuk, hogy vannak ilyenek, viszont élete végéig 4-7 gram C-vitamint fogyasztott, és az özvegye, ugye a második felesége, Mársa Szentgyörgyi, nem olyan régen adott egy interjút, amelyben azt mondta, hogy tartja a férjének a testmozgással, illetve a C-vitaminnal kapcsolatos intelmeit, tehát rendszeresen sportol, és napi 4 gram C-vitamint szed. Tehát természetesen ugye mi nem vagyunk orvosok, és ugye ez semmiképpen sem egy ajánlás, de hát ugye ahhoz képest, hogy az Egészségügyi Világszervezet által mi az ajánlott C-vitamin mennyiség, ahhoz képest ugye ez egy rendkívül nagy mennyiség, illetve mondjuk azért ma már az orvos tudomány is javalja bizonyos betegségeknél, megelőzésnél, akár mondjuk az immunrendszer elősítés, látásjavítás, tehát mondjuk egy ilyen 1000 mg-okat azért ma már minden további nélkül szoktak ajánlani, de azért mégsem 4000 mg, azért erre mindenki felsziszeg még ma is. Szentgyörgyi orvosként a Semmelweis Egyetem jogelődjén a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán diplomázott, és ahogy említetted is, a Nobel-díjhoz vezető kutatásait részben Szegeden végezte, majd miután Nobel-díjas lett, akkor sem hagyta abba a tevékeny munkát, sőt, talán még intenzívebb fokozatra kapcsolt. A fiatal kollégái például a Magyar Tudományos Akadémián is ódákat zengtek arról, hogy a professzor úrnak milyen teherbírása volt még idős korában is. Miután Nobel-díjas lett, további kutatásokat végzett, és Magyarországon is. Tehát 1945-től ő lett a, ugye megint csak azt mondom, hogy a Semmelweis Egyetemnek a jogelődjén, tehát ugye a budapesti orvosi karon az élet és kórvegytani tanszéknek a tanszékvezetője, és abban a két évben, amit ugye itt eltöltött az emigrálásáig, teljesen újjászervezte, létrehozta a Biokémiai Intézetet, amely ma az Orvosi Biokémiai Intézet. Vajon ehhez csak egy Nobel-díjasnak van, vagy volt lehetősége, vagy pusztán a tudományos kutatásai alapján, ha mondjuk nem lett volna Nobel-díjas, vajon akkor is megkapta-e volna ezeket a lehetőségeket? Illetve még az a kérdés is felmerül, hogyha a Szovjetunió térhódítása nem következik be, és mondjuk nem csak két évet maradt volna, mert aztán utána rövid időn belül választott hazájában az Amerikai Egyesült Államokban kötött ki, és ott folytat a életét és kutatásait. Tehát mit hozott volna, mit hozhatott volna még Magyarországnak pluszban Szentgyörgyi Albert akkor, hogyha gyakorlatilag a politika nem űzi el?
1: Hát ez nagyon jó felvetés. Az életpályának egy nagyon fontos szakasza, úgy 38-39-47-ig, amit Magyarországon töltött el. Na most ez nagyon kalandos út volt ám, sok nehézséggel a tudományos pályán is, de a közéleti tevékenységben. Ugye említettem az előzőekben, hogy egyik tudóstársa azt mondta, hogy tudós volt és humanista. De ezen túl a humanizmushoz, az ember szeretethez, az emberrel való foglalkozáshoz a politikai tevékenység is hozzátartozott, mert ő nem csak beszélt arról, hogy magyar vagyok, hanem tett is a magyar hazáért. Tehát ez egy nagyon lényeges megállapítás. Az ő lényéből, erkölcsi tartásából ez következett. Említetted a Budapesti Egyetemet. Jó kérdés, az biztos, ugye nem tudjuk, hogy mi lett volna, de az biztos, hogy már a 30-as évek végén, 32 körül már egyszer fölterjesztették őt Nobel-díjra, mint ez már ugye 50 év után már nyilvános volt. De ott valaki hát szóval nem támogatta. Na, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy kezdetben a pesti professzori kar nem túlságosan örült Szentgyörgyinek. Tudnék, egy angol száz lezserebb szellemet, életvidám felfogást, a szellemnek való alázat, tudományát és tulajdonságát tartotta magában. És hát erre csak egy példa, hogy a visszaemlékezésben leírja, hogy elég nagy problémát jelentett, hogy az egyetemi előadásoknál ugye úgy volt, hogy a professzorok fölolvasták az előadást. Szentgyörgyi nem. Szentgyörgyi kiállt oda, kötetlenül szabadon mondta a beszédeit. Gyönyörű stílusban ezt elmondom, logikusan elmondta, ugye utaltam arra, hogy mit mondott, hogy minden természettudósban van egy filozófus és egy kis költő is, de azt mondták az angol kollégák is, illetve írták, hogy amit Amerikában elmondott beszédeket, az is felemelő volt. Tehát olyan angolra fordított, csodálatos stílusban tudott beszélni. Ha már itt vagyok, akkor ezt megemlítem, hogy ugye költő, amikor kint volt Amerikában, már akkor dúlt a vietnámi háború, tehát ő szembe találkozott, az már bonyolította, nehezítette a tudomány, nehezítette az orvoslás, kevesebb pénzült, stb. És akkor ő nagyon keményen felszólalt, amerikai elnökökkel tartott kapcsolatot, ott Fehérház bürokratáival is, és leveleket adott közre, újságokba jelentettek cikkeket, hogy fejezzék be, hát itt élni kell, nem a háború, stb. Stb. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, és ott írja meg 65-ben a Psalmus Humanus, tehát az ima az emberét, körülbelül én így fordítanám, című versét, amit aztán 65 után már ő lemezre vette, és elküldte a prominensebb országvezetőknek, és ebben fohászkodik Istenhez, a gondviseléshez, a békéért, stb. Tehát ezt csak azért hoztam fel, hogy ő mindent megtett, megtett a lira világában, megtett a tudományos életben, és megtett voltak éppen a filozófikus és a politika szintjén is.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor, nyugalmazott iskolaigazgatóval, amiből megtudhatják, hogyan került Szentgyörgyi Albert a politika színterére, miként vélekedett hazájáról, illetve szó esik a feledhetetlen tudós családi hátteréről is.

0: Start Rádió.
1: Nagyon nagy lelki élményt és hatás jelentett számára, hogy a világhírű Sorbonne Egyetem díszdoktorávatta. 38-at írunk. 38 második világháború előtt vagyunk, első világháború szörnyűségei után vagyunk, és a francia tudós társadalom nyilván függetlenül és nem valószínű konzultált a politikával, meghívja Szent Györgyi Albertet, a magyar tudóst, hogy átadja neki a tudományos díjat. Ez egy óriási dolog, de az is óriási dolog volt, Szent Györgyi nagyságára való és magyarság tudatára való, hogy a beszédében valahogy úgy fogalmazott, hogy egy bal sorsában naggyá vált nemzet tudósa vagyok. És biztosítom a tisztelt publikumot, hogy magyar tudósok, magyar művészek által ez a nemzet még magasabb szintre fog emelkedni. Egy nagyon nagy sikert aratott, és nagyon örült ennek a kitüntetésnek. Na most utána jött a Magyarország évek, visszatér Magyarországra, tudományos életbe, de, és akkor itt visszatérek az előző kérdésedre, a bevezetődben, hogy tettél, vajon ha nem Nobel-díja Szent Györgyi, akkor eljutott volna ilyen magaslatokra. Ahogy én látom a kutatásaim meg a információm alapján, amikor visszatért, ugye a Klebersgeri időszak, ő nagy ember volt már előtte is, mert például az, hogy a Korvin koszorút megkapta Hortitól. Ez 37. január-februárjában adták át, tehát elismerte. Akkor utána, amikor visszajött, akkor később valamikor ugye Szegedre kerül. Szegeden aztán 41-től 42-ig volt a akkor már Horthy Miklósról elnevezett egyetemnek a rektora. Egy évig volt ennek a rektor, és akkor ott csodákat művelt. Aztán egyre intenzívebben bekerül Magyarország politikai életébe. A németek elleni küzdelemben részt vesz olyan, hogy Bai Zoltánnal például, aki Julaváriban pihen, hanvai nagyon jó barátok voltak, és fölkérték a Tudományos Akadémia vezetéséről, nem vállalták, Kodály Zoltán lett, de részt vett a tudományos élet irányításában, és a tudomány és a politika kapcsolatáról két megjegyzését mindenképpen kiemelném. Az egyik megjegyzés, ami lehet, hogy kicsit mentegetőzés is, de mégis, hogy nem ő kereste a politikát, hanem a politika szökött be az ő életébe. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy magával sodorta, nem ő ment kuncsorogni, hogy valamilyen funkciót kapjon a politikai életben, hanem őt kereste meg a politika. Pontosabban a magyarországi politikai viszonyok úgy alakultak, hogy ő úgy érezte, hogy hazájáért sok mindent meg kell tennie. A Szovjet-Magyar Baráti Társaságnak elnökévé választották, ezért aztán több támadást kapott, mi több, amikor Amerikába 48-ban kiment Angliába, elég sok problémája volt ebből, mert az amerikai hírszolgálat kutatgatott, hogy na hát az orosz kapcsolat, pedig nagyon tudóshoz méltó, és tényleg egy intellektuális emberhez méltó választ adott, azt mondta, hogy hiába bírálják őt azért, hogy kereste a kapcsolódást az orosz tudomány, mert pontként a Tudományos Akadémia többször meghívta. De azt mondja, ő azzal tisztában volt, hogyha már a nagy világrend alkotói úgy döntöttek, hogy Magyarország szovjet fennhatóság alá kerül, ez várhatóan tartós időszak lesz. Hát ha tartós időszak lesz, akkor a békében élés többet használ hazámnak, mint hogy viszálykodjak az oroszokkal. Tökéletes. Mikor a Rákosi rendszer erősödött, akkor ő kivonta magát a politikai életből, kért engedélyt arra, hogy Svájcba menjen pihenni, síelni. Aztán kint volt Svájcban, közben kapta a híreket, hogy a barátjait már a Rákosi rendszer szereplői, politikai tényezői kezdik letartóztatni, és jött a rém, a Rákosi rendszer rém, és ennek ellenére hazajött volna, de amikor van az a író, aki a halálos tavaszt is írta, majd ez megint eszembe jut.
2: Zilahi Lajos.
1: Zilahi Lajos, így van. Az nagyon jó barátságban voltak, és hírt kapott, hogy Zilahi Lajos letartóztatták. Akkor már tudta, hogy itt ő következik, és valóban már többen mondták, hogy hát inkább maradj kint, mert bajba kerülsz. És akkor döntött úgy, hogy 48-ban elindul a nagy új világ felé, Ott kezdődött el életének a második szakasza. Hát most nem számoltam pontosan össze, de 40 valány évet élt kint Amerikában. Tehát majdnem fele-fele Magyarország és Amerika. Két alkalommal jött aztán haza. A Szegedi Biokémia Intézetnek a avatására hívták meg, ahol díszdoktorrá avatták. Ez is egy felemelő élmény volt. Nekünk, akik nem a tudománnyal foglalkozunk, hanem emberileg, meg a személyiségét kutatjuk, az volt nagyon érdekes, hogy akkor mondta el nagyon híres beszédét a rádiónak, aminek érdekessége, és ott fejtette ki, körülbelül így hangzott, hogy én egy másik országnak, Amerikának vagyok állampolgára, igyekszem ennek az országnak hasznára lenni, de ebben az igyekezetben soha nem feledtem, hogy magyar ember vagyok, hazám Magyarország, mint ahogy gyermekkoromban volt. Ez fantasztikus beszél.
0: Csodálatosan beszél. Bennem felmerül az a kérdés, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy valaki ekkora zseni legyen? Tehát milyen összetevők szükségesek? Ez biztos, hogy nagyon sokakat érdekel. Ugye Szent Györgyének azért van egy olyan családi háttere, ami által, hogyha mondjuk ő nem lett volna tudós, ő már akkor is egy valószínűleg ismert ember lett volna, bármivel foglalkozott volna, hiszen az anyai Péd nagyapja Lenhosszék Mihály Ignác volt, aki Magyarország főorvosa. Hát ez gyakorlatilag a mai az országos tisztifőorvosi rangnak megfelelő pozíció. Tehát a Péd nagyapja 1825-től volt Magyarország főorvosa, és 1825-ben ő vezette be a kötelező védőoltást, konkrétan a himlő elleni védőoltást. Ezzel emberek százezreit mentette meg, és valószínűleg valamiféle affinitás a tudományok és az élettudomány irányában azért náluk öröklődött családi vonalon.
1: Igen, ez nagyon jó, ezt a vonalat, ez egy nagyon a tudományos pályát tekintve egy abszolút meghatározó forrása az ő zseniségének, nagyságának. Hát nyilván itt a gének hatása, de hát ez is a gén állományban benne van, ha valaki az orvostudománnyal, a szellemi élet csodáival foglalkozik, és a ő családjukban, amiről beszéltem, hogy a művészethez való affinitása, mindennapos volt, írja a zene. Állandóan ezt hallgattak, gyönyörű szimfóniákat, zongorázott az édesanyja, és akkor ez is kódolódott belé. Tehát az orvosi, a tudományos, a világ rejtelme iránti nyitottság az származik az anyai ágról. A másik ág, az apai ág, az őt úgy kísérte végig, mint ahogy írja egyik írásában, hogy azt mondja, édesapám azt mondta nekem, azzal engedett útra, hogy fiam, tedd mindig azt, amit jónak látsz. Ez ugye a szabadságnak a sugallata, vagy a biztatása. És a másik, hogy a papa, mint jogászember, gazdálkodó, a kreativitásnak ezen ágát örökölte. Tulajdonképpen Szent György. Meg a politikához való affinitást, talán nem is mondom, hogy politika, hanem inkább a
0: közélet való.
1: Ugye az ember javát szolgálja, azok a közéleti tevékenységek, hisz a Szent Györgyi vonalon is, ugye ők Erdélyből származnak, de több olyan politikai pályán lévő őse volt, aki a bécsi udvarban dolgozott. Tulajdonképpen az apai ágon jön a politikai élet lendülete, anyai ágon pedig a tudományoknak a vonzalma.
0: És valószínűleg akkor az apai ágról, ugye a politikai ágról jött a nyelvi készség, és említetted, hogy onnantól kezdve, hogy Nobel-díjas lett, azért válságba került az élete, hogy akkor mi várhat még rá, ugye számot adott, bár utána még rengeteg fantasztikus dolgot és produktumot csinált, de hogy ez a Nobel-díj ez azért is nagyon érdekes, mert ha valaki megkapja, akkor onnantól kezdve élete végéig gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész világ figyeli, és ezzel lehet nagyon jól élni, és lehet kevésbé jól élni. És azt gondolom, és biztos ebben megegyeztetünk, hogy Szent György Albert remekül élt ezzel a lehetőséggel, és élete végéig egy olyan tudós életét élte, akire büszkék vagyunk, büszkék lehetünk, és a jövő ifjúságának is mindenképpen példát mutat. Kedves Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet.

0: Start Rádió.
1: Dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok.
0: Start Rádió.
2: Sok zene, és még több.
3: Start Rádió.

reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Rózsa Böbe, modernkori boszorkány lesz, akivel a benne rejlő erőkről, illetve azok felfedezéséről fogunk beszélgetni. Ki is valójában a boszorkány? Mielőtt a mondák seprűvel szágoldozó némbereire asszociálnánk, gondoljunk inkább egy olyan segítőre, aki az energiákat pozitív irányba terelgeti. Racionalista gondolkodók hívhatják életvezetési tanács, de ő, aki hisz a természet feletti létezésében, úgy véli, hogy boszorkány. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója, és köszöntöm mai vendégemet, Rózsa Böbét, aki a modernkori boszorkányságról fog velem beszélgetni. Szia Böbe, mutatkozz.
2: Szia Brigi, Rózsa Böbe vagyok, Békés Csabán születtem, és itt is élek, hát most már a férjemmel, mert a nagyfiunk az kirepült Budapestre egyetemista, készíti a szakdolgozatát, úgyhogy ketten vagyunk, és hát itt érdekélünk.
1: Hogy lettél boszorkány? Hogy jöttél te erre rá, hogy te itt a 21. század idusán nekiállsz boszorkánykodni?
2: Hát ez, mivel lassan már 50 leszek, mondhatni, hogy nem új keletű, sőt annyira nem új keletű, hogy egészen a mostani életem gyerekkoráig vezethető vissza, mert hogy nekem többször mondták, amikor apróság voltam, hogy te kis boszi, de tudod, ezt olyan nagyon kis kedvesen, aranyosan, és a legtündéribb az anyai nagyikám volt, aki ezt mindig így megsimogatta az arcomat, tudod, az a kis kedves nagy is energiával, hogy te kis boszi, mert hogy olyan kis huncut voltam, tehát hogy én mondhatnám azt, hogy nem voltam jó gyerek, de nem is rossz, hanem az az eleven. Fára másztam lánylétemre, verekedtem, fociztam, tehát minden, ami a csövön kifért. És aztán 4 éves voltam, amikor elmentem óvodába, és hát az első komolyabb jel, nem volt már szabad jel az óvodába. Virágocskákat, mindenfélét elvittek ugye a lányosok, és akkor volt egy pár, és köztük volt a seprű. És a seprűt az óvónéni választotta ki nekem a seprűt, úgyhogy nem tudom, ott az óvónéni mire volt már akkor éber velem szembe, de hogy már akkor seprű volt az jelem. Úgyhogy amikor ez így leesett nekem sok-sok évvel később, főleg amióta beleálltam ebbe a boszis energiába, akkor mondtam, hogy hát igen, ez már akkor ott volt. És aztán utána szépen mentem tovább, mint ahogy mindenki más cseperedtem, ugye óvoda, iskola, tovább. És mindig volt bennem valami olyan, nem tudom, egy ilyen belülről jövő információ, vagy energia, hogy megfogalmazhatom, most már tudom, hogy ennek az volt a neve, hogy tudtam, hogy kilógok mindenhonnan. És hogy hajlamos voltam ugye rosszul érezni magamat ettől, főleg akkor, amikor bűtit kaptam, vagy beírtak az ellenőrzőbe, hogy az Erzsike, mert akkor még Erzsébet voltam. Most már eljutottam oda, hogy megváltoztattam a nevemet Böbére. Hát nem éppen úgy viselkedik, ahogy kellene, vagy ahogy a normáknak megfelel. És hát az én anyukám az mindig tudta, mert hogy hát ott volt, hogy na hát, hogy azért így, meg úgy nem lehet viselkedni. De azért nem volt ez, hogy most így sarokba voltam állítva, vagy hogy ilyen nagy büntik, mert egyébként az anyukám is nagy boszorkány.
1: Szóval hagytak boszorkánykodni.
2: Igen, már akkor a magam kis életkorának megfelelően. És aztán utána egy egészségügyi kihívás volt, ami engem más irányba terelt, úgymond a racionális valóságtól egy kicsikét, na és akkor aztán zúgy bele az energetikába úgy, ahogy kell. És aztán ott elkezdtek a képességeim szépen felébredni, és rájöttem arra, hogy nem csak a saját testemmel vannak képességek, ugye az, hogy kialakult egy betegség, hát ugye nem figyeltem oda a jelekre, most már ezt is tudom ugye utólag. És aztán utána, ahogy elkezdtem tanulni ezeket a technikákat, akkor rájöttem, hogy nem csak a saját testemmel van képességem, hanem úgy egyáltalán úgy a többi testem is.
1: De ez azt jelenti, hogy érkezett egy betegség az életedbe, és nem megijedtél, mint egy átlagos ember, hanem elkezdted gyógyítgatni magad?
2: Igen, először is már ott azon nyomban kérdeztem, hogy hát, de hogy ez micsoda lehet vajon, mi lehet ez az egész, pedig akkor még így nem volt így, úgymond spiritualitás az életemben, vagy ilyen, hogy energiák, dehogy is nem. Hát már utólag rájöttem, hogy dehogy nem, hát a varázslat, a spiritualitás, az energiákkal való működés az alapállapotunk, és hogy egyébként meg az mindenkiben benne van. Tehát, hogy
1: benned is benned volt, csak igen, nem így nevezted.
2: Így van, más nevet adtunk neki. Ugye a racionális valóságunkban másképp hívnak dolgokat, mint az energetika terén, vagy az energiagyógyászat terén, és ez is így teljesen rendben van. És hogy ugye elkezdtem, mert hogy olyan nézőpontom volt, hogy azért orvossal is megnézetem, hogy mi ez, és hát azon az útvonalon elindultam. És amikor már 4 éven keresztül mindig menetrendszerűen, szinte ugyanabban a hónapban, mindig kikötöttem ugyanannál az orvosnál, és még mindig fennállt a probléma, na jó van, akkor mondtam, hogy itt a véle, fuss el véle, elindultam egy másik irányba, 180 fok, és akkor jött az energiával való munka, és hát ott nem csak a képességeimre ébredtem rá, hanem nagyon sok mindenre, hogy az életemben mennyi mindent nem úgy csináltam, ahogy nekem az kényelmes, kellemes, könnyű volt. És hát aztán ez közel 20 éve volt, és aztán hát itt nem volt megállás. Amikor az ember ezeket megtapasztalja, akkor valahogyan éber lesz olyan jelekre, olyan információkra, amit másképpen fordít le magának, és utána megismerkedtem más modalitásokkal, sőt egy olyannal is, ami kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a testekre, és ez nekem nagyon a világom volt, és ahogy így tágult szépen az ismeretségi köröm, tágult az éberségem, tágult az információm, és ott már nem csak az energia világára, hanem ugyanúgy a racionális világra is a rálátásom, a nézőpontjaim elkezdtek megváltozni, és bekerültem egy olyan közösségbe, ahol olyan másképp, még jobban, még másképpen fogták föl ezeket a dolgokat. És megismerkedtem egy olyan hölgyel, aki úgy gondolta, nagyon nagy, széleskörű tudásra tett szert ő is már az energetika, energiagyógyászat világában, és ő úgy gondolta, hogy hát, hogy így viccből, így játszásiból csinál egy ilyen bossis csoportot, és hát bejött. Bejött a gondolata neki, és hát ez már több éve volt, és én már mindjárt az első jelentkezők közt ott voltam, hogy én jövök, én szeretnék ebben részleni, fogalmam nem volt, hogy mire jelentkezek, nem tudtam. Szerintem még akkor lehet ő se, hogy mi fog ebből kikerekedni, de hogy ott volt az az izgatottság, amikor tudod gyerekkorodban, jaj, hogy megkaptam ezt a játékot, hogy babát, vagy valami, és hogy annyira csodálatos volt, mert ahogy lement az első csoport, úgymond, ahogy én, amiben én is benne voltam, ott felébredtek még plusz képességek, akkor még 10 hónapos volt a képzés, és a következő csoport, mikor indult, akkor én már ott vállaltam, megbeszélve ezzel a hölgyel, hogy az anatómia rész, mert ugye én masszőrnek is tanultam, nagyon sokféle masszást megtanultam, és ugye ez hozott egy ugye anatómiai tudás, meg még pluszba a saját éberségem a testekről, és a második csoportban meg már én tanítom az anatómiát, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy doktor meg orvosok lesznek, hanem mivel testkezeléseket csinálunk, ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy a vesénykamájunk, igen, mi hol van, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy fog meg mondjuk a kerescsontot, akkor mondjuk ne a nyakálá keresgéljen az illető. Úgyhogy, hogy, és akkor ez meg még sok más van még itt, tehát hogy nem csak a test.
1: Tehát 20 éve ébredtél rá arra, hogy neked vannak képességeid körülbelül. Bár gyerekkorod óta kísértek a jelek.
2: Igen.
1: És azt szeretném kérdezni, hogy neked mindig kényelmes volt az, hogy mondjuk a családodon belül is bosszinak tituláltak, vagy volt esetleg ellenállásod a bossisággal kapcsolatban? Mert manapság, ugye nyilván akit boszorkának, boszorkánynak titulálunk, amellé azért társul egy jó nagy halmaz előítélet és nézőpont, és mondhatni a mai emberek is még mindig abban vannak, hogy a boszorkányok rosszak, tőlük félni kell, ugye egy teljesen ismeretlen varázsvilághoz köthető mítikus lények, és a nagy ismeretlen ezzel kapcsolatban. Ez neked mennyire volt esetleg szerepkonfliktus, vagy bármi konfliktus a lelkecskédben?
2: Alapvetően én mindig tudtam, hogy az, ami bennem van, az nem rossz. És hát tettek róla a helyzetekbe, hogy rosszul érezzem magam tőle, és voltak, mondhatni így, összehúzódásaim, vagy önbántalmazásaim, de hogy azon mindig felül tudtam kerekedni azért valamilyen szinten, de ilyen nagyon éles helyzet soha nem alakult ki, hogy engem most ezért bántsanak, vagy hogy ne azt mondják kedvesen, hogy boszi vagy, hanem te egy baszarkány vagy, és akkor gonoszan így engem berakni ebbe a dobozba.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbe bosszival, akitől megtudhatjuk, hogyan lesz valakiből boszorkány, illetve hogy hogyan tapasztalta meg a racionalitás mögötti világot.

0: Start Rádió.
1: Más irányból viszont valahogy nem feltétlen a külvilág, hanem hogy én magamban, amikor elkezdtem az energiákkal foglalkozni, nagyon sok előző életes információ érkezett meg hozzám. Hogy én hányszor voltam ezért megbüntetve. Tehát inkább előző életes információim voltak, mint jelen életes arról, hogy én...
2: Ezt hogy kell elképzelni? Hogy érkeztek neked ezek az információk?
1: Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megtanultam meditálni, én nagyon-nagyon szerettem a meditációt, mert azon túl, hogy hozott egy békét lelkileg, és hozott egy kipihent állapotot testileg, azon túl mindig kaptam valami... olyan infókat, ami általában képekbe jelent meg nekem. Tehát ez is egy képesség. Nem mindenkinek képekbe jelenik meg. Van, aki csak energiákat érzékel, de tudja, hogy az az energia mit jelent. Van, akinek színekbe jelenik meg. Van, akinek különböző árnyalatokba jelenik meg. Van, akinek semmi nem jelenik meg, és ez is teljesen rendben van. Mert hogy ugyanis az energiák világában mindig úgy jelenik meg minden információ, sőt, nem csak az energiák világában, hanem a racionalitásban is, hogyha egy jobban belegondolok, mindig úgy jelenik meg minden információ, úgy jut el hozzánk, ahogy mi azt be tudjuk fogadni. És ez lehet egy emberke, aki jön és mond két mondatot, és így hoppá, csak leesik nekem. Nyilván ehhez kell egy éberség. De hogy nekem visszatérve erre a meditációra, nekem ott jött nagyon sok információ ezekről a dolgokról, és először nem tudtam hova tenni. Volt olyan, amitől így konkrétan megijedtem, amikor konkrétan a boszorkány égetés jelent meg.
2: Azt a mindent.
1: És akkor, hogy mi közül van nekem ehhez? Hogy ez most miért jelent nekem meg? Amikor már ugye kijöttem a meditációból, akkor ugye élénken éltek ezek az információk, és aztán utána nyilván volt egy tanítóm, egy segítőm, voltak körülöttem olyan emberek, akik segítettek ráébredni, hogy vajon milyen válaszok vannak ez mögött, és aztán utána, amikor már sokat gyára jöttek ezek az információk, akkor egyszerűen csak kérdeztem, hogy akkor ez most a múlthoz tartozik, hogy milyen információ van itt számomra, amivel most itt van dolgom, nyilván azért jelent meg. Úgyhogy, és aztán így, mint a hamupipőke, a hamuból ugye így kiválogattam a dolgokat, aminek relevanciája volt, vagy van a jelenben, és aztán azzal mentem tovább. És addig ott volt velem, amíg volt vele dolgom, aztán lapozzunk. Kérem a következőt. Körülbelül így.
2: Szóval, innentől kezdve nem annyira kérdés számomra, amit elsőnek felírtam magamnak, hogy vannak-e boszorkányok 2024-ben, mert hogy olyan bizonyossággal mesélsz ezekről a különleges képességeidről, hogy már én sem kétkedek ebben. Hogyan lesz valaki boszorkány? Honnan lehet tudni valakiről, hogy boszorkány, illetve megtalálják-e a boszorkányok egymást? Erről mesélj nekem, kérlek.
1: Hogyan lesz valakiből boszorkány, vagy hogy derül ki? Mindenféleképpen ez az én példám, ahogy keresztül mentem ezeken, és ahogy ráébredtem dolgokra, ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy vannak olyan képességeink, amit amikor megszületünk, nem tudunk. És hogyha megengedjünk, hogy fölébredjenek...
2: Illetve akkor tudjuk legjobban, nem? Csak elfelejtjük.
1: Igen, így is lehet mondani. Igen, útközben elfelejtjük. És aztán utána, amikor én hiszek abban, és látom, és tudom, mert ezt tapasztalom a saját praxisomban is, hogy mindig, ami történik az adott életben velünk, bármilyen esemény, az mindig valahogy hogy azért történik, hogy ránézzünk arra, hogy hogyan működünk, hogy meglássuk az összefüggéseket.

0: aki beleáll ezekbe a képességekbe, az összefüggéseket nem csak saját magával kapcsolatban, hanem a külvilágba. Más emberekkel kapcsolatban, más kapcsolódásokban. Jobban rálát arra, hogy a racionális valóság mögött milyen energetikai összefüggések vannak. És ez óriási volt számomra, mert hogy amikor az ember megtapasztalja ezt a másik oldalt, akkor hajlamos megítélni a racionális valóságot. Pedig az is van valamiért, és ugyanolyan létjogosultsága van rajtam, és most nekem, amiről beszélek, nagyon igaz, mert hogy fut a testemen végig a hideg, a meleg, és így jelez az én testem, hogy igaz az, amit mondok, amit gondolok, és amit élek, és ez nekem a legfantasztikusabb visszajelzés, és ez is egy bosszis képesség mondhatni, de menjünk még tovább, nem csak a racionális valóság és az energetikai világnak a kapcsolódása és az összefüggései, hanem például a természettel való kapcsolódás. Kommunikálni tudsz fákkal, növényekkel, állatokkal, hogyha hajlandó vagy akkor, mikor bemész egy erdőbe, elkezdenieként az energiaként létezni, hogy nem berohansz, berontasz, hanem annak is van egy csodálatos világa, van az erdőnek egy szelleme, van többféle őr benne, tehát hogy ebbe bele lehetne menni részletesen, de egy olyan kapcsolódást tudsz megtapasztalni, és szerintem ez mindenkinek megvan, akár foglalkozik energiákkal, akár nem, hogy megyek az erdőbe kirándulni, mert az nekem olyan megnyugtató. És biztos vagyok abban, hogy ha nem is tudatosan, de érzékeli mindenkinek a lénye, a lelke ilyenkor, hogy milyen közegbe érkezett meg, mert az a természetes világunk.
1: És van egy megkövetelt tisztelet is bennünk olyankor. Nyilván, ahogy megkaphatjuk ezt a nyugalmat, amiért oda mentünk,
0: így van.
1: Ezért mi is úgy bánunk a természettel ilyenkor, hogy nem ártunk neki, hanem szeretve hagyjuk ott.
0: Igen, igen, hiszen ez a bolygó ugye az energetikai, spirituális körökben ugye földanya, tehát feminin bolygó, pacsamama, vagy ugye többféle neve van, és hogy nekem ez mindig egy ilyen csodálatos, már a neve az volt, és hogy amikor az erdőbe bemész, akkor ő vele kapcsolódsz igazán. Minden teremtmény, aki a bolygón él, az a földanyának a gyermeke. És hogyha az ember képes ezeket fölismerni magában, akár csak egy, szoktam mondani, egy ilyen lepke szánycsapásnyit, akkor mindig megnyílik egy kicsikével nagyobb-nagyobb tér. És már amikor már az egész pillangót már teljes önvalójában látod, kitárt szárnyakkal, ahogy létezik, akkor már azt lehet mondani, hogy hú, akkor te már megnyitottál magadban egy olyan csatornát, ahol el tud indulni ez a varázslatnak szoktuk mondani, de egyébként ez tényleg az. És kapcsolódni tudsz ugyanúgy az állatokkal, más élőlényekkel is. És valahogy az egész valóságod megváltozik, és elkezded egy olyan szemüvegen keresztül nézni, amikor azt mondod, hogy én többet nem bántok, én többet nem ítélkezek, hanem úgy igyekszem létezni, hogy harmóniában tudjak lenni ezzel az egésszel. Mert amikor beleállsz ebbe az energiába, akkor olyan oldalait mutatja meg, amit, hogyha csak mész, monoton, automata üzemmódban, mint egy biorobot, akkor nem érzik, illetve érzékelsz, csak nem engeded meg, hogy megérkezzen hozzád ez a sok-sok információ. És egy teljesen más szemüvegen keresztül tudod nézni, és amikor ezeket elismered magadban, akkor még nyílik a tér, és akkor tudod azt mondani, hogy oké, én ezt választom, az egész mindenségével együtt, és ez már akkor egy életvitel lesz. Ez egy teljesen, igen, egy teljesen új világ, ahol önmagad tudsz lenni, és ez a legóriási. És mersz önmagad lenni, mert ez a közösség, amiben én is benne vagyok, pont ez az, amit folyamatosan generál, hogy nem bántjuk egymást, hanem elismerjük egymást, vagy hogyha látjuk azt, hogy a másiknak valami már jelen van, már megjelenik, és akkor figyelj csak, hogy észrevetted amúgy, hogy te erre már éber vagy, és hogy te ezt tudod, és akkor, hogy így egymást támogatjuk, segítjük, és megtaláljuk automatikusan a többi bosszit. Mert kapcsolódnak hozzá.
1: Szóval megtaláljátok egymást.
0: Meg. Ez olyan, mint egy láthatatlan, hát igen, az energiákat nem lehet látni, de hogy bár van, aki képes rá, hogy egyszerűen kimegy a kollektívba.
1: Mesélj egy picit erről nekem, hogy említettél itt nagyon sokféle különleges képességet, vagy hát racionális szemmel nézve különleges Igen. képességet, hogy a természettel kommunikálunk, az állatokkal kommunikálunk, a gyógyítást említetted.
0: Igen.
1: Milyen

0: különleges képességekre hajlandóak, hajlamosak, milyen különleges képességeik vannak a boszorkányoknak.
1: Vannak olyanok, akiknek van a kristályokkal, az ásványokkal például a különleges képesség, és az nem áll meg ott, hogy ásványkarkötőket csinál, hanem ez tovább megy, mert aki beleáll ebbe a képességébe, a személyre szabottan tudja csinálni, és nem ez az összedobja két perc alatt, hanem hangolódik. És
0: ezzel is gyógyítani lehet?
1: Pontosan, igen. Alapvetően azt ugye mindenki tudja, hogy az ásványoknak van egy gyógyító képességük, hogyha hajlandóak vagyunk összekapcsolódni vele, és ugye ennek is megvan a varázslata, megvan a menete. Ez egy szertartás, amikor valaki ezzel dolgozik. De egyébként az is egy szertartás, amikor egy testtel dolgozunk, mert nem odaállok és pif-paf, hanem ráhangolódok, megkérdezem, hogy mi az, amit kér, mit kér most itt, mi az, amit szeretne leginkább. Én ezért változtattam meg a saját praxisomban is ezeket a kezeléseket, úgyhogy személyre szabott. Mert nincsen nagy könyv, minden test másképp működik, bár ugyanúgy nézünk ki, ugyanolyan a testfelépítésünk, két fülünk van, két szemünk, két kezünk, két lábunk, de hogy más az energetikája, mindenkinek van egy csomagja, amivel érkezik. És például az a boszi, aki mondjuk a kristályokkal dolgozik együtt, hát csak egy példát szeretnék gyorsan elmondani. Tavaly kint voltunk az Evernessen, és ott megkértem ezt a kristályos boszi kolléganőmet egy fesztiválon. Kint voltunk az Everness, az egy ilyen spiri fesztivál, és oda kimentünk, úgy döntöttük, hogy megmutatjuk magunkat a nagy plénum előtt, és nekem van egy saját energetikai testkezelésem, és megkértem ezt a kristályos boszi barátnőmet, vagy kolléganőmet, teremtő társamat, hogy te kéri ez a testkezelésem azt, hogy te csinálj neki egy karkötőt. És képzeld el, hogy körülbelül olyan 4-5 óra hossza volt, mire az a karkötő megteremtődött, és leült, és ott volt a kis dobozkája, millió egy kristály, vagyis hát ásvány gyöngyöcskékkel, ott volt fazettázott, sima, kicsi, nagy, ilyen, olyan, amolyan, és hogy így az egész, mint amikor a konyhába főzöl, kinyitotta a varázsdobozát, kipakolt mindent, és elkezdett hangolódni, és így félszemmel így figyeltem, mert ugye én csináltam a saját előadásaimat, meg azért úgy jöttem, mentem ott a területen, ahol voltunk, és félszemmel figyeltem, hogy mit csinál, és hogy ott ült, és hogy befűzött egy ásványt, és aztán fogta, kivette is másikat, és hogy ahogy csinálta, hogy tehát az maga a varázslat, és itt a boszorkányság, ugye nők vagyunk, hogy ismerjük már el, hogy a női minőségnek az egyik része a boszorkányság.
2: Vannak férfi boszorkányok? Árthat egy boszorkány? Hogyan lehet jól használni az energiákat? Rövid szünet után megtudhatják a Rózsa Böbével folytatott beszélgetésünkből.

0: Start Rádió.
1: Boszorkányok vannak?
2: Alapvetően igen, most mondjuk azt, hogy igen, bár nem szeretem ezt így egyértelműen kijelenteni, nem. Csak a férfiak alapvetően racionális gondolkodásúak, más útvonalakon működnek.
1: Nehezebben állnak bele a bosziságukba?
2: Hát, nekik ez nem annyira nagyon buli. A hétköznapi életben ott sokkal jobban megtalálják magukat, bár most már egyre többen vannak, hála Istennek, akik jönnek. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, mert ők pontosan ezzel a férfi energiával egy teljesen más töltetet tudnak adni az egésznek, és alapvetően a harmóniához ez is hozzátartozik, hogy a női férfi energiák, a női varázslók, a férfi varázslók, igen, az egyensúly ott legyen, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. És azt akartam még mondani, hogy ezeket a varázslatokat például főzés közben is lehet csinálni, mert hogy jó esetben szeretettel főzöl, de hogy nálam ez is nagyon megváltozott, hogy olyan energiákkal főzök, hogy szívesen, könnyedén, és ott van benne az a szeretet, és hogy tényleg nálunk mindenközben látok, mindig minden annyira finom. Igen.
1: A boszorkány fűszerekkel.
2: Igen. Azokkal az energetikai fűszerekkel.
1: És mondtad, hogy ilyen szeretettel fűzöd. Lehet-e ártani boszorkányként? Mennyire van ennek ez a sötét oldala, amit racionális, normál, átlag gondolkodású emberek gondolnak. Tehát, hogy tényleg léteznek ártó boszorkányok? Van-e ilyen megkülönböztetés, hogy jó boszorkány, rossz boszorkány? Te mit gondolsz erről?
2: Hát amióta mi így összeálltunk ezzé a közösségé, mi tapasztalunk feketét-fehéret rendesen. Szóval még mindig vannak olyan nézőpontok, olyan energiák, olyan mögöttes elgondolások, akik még mindig a szerelmi kötéseket rakják, meg még mindig ilyen elgondolásokkal és gondolatokkal, energiákkal működnek, és nekünk, mi ezt megfogalmaztuk magunknak nagyon-nagyon hamar, pontosan az a fő célunk, feladatunk, hogy mi ezt gyógyítsuk, ezt az egészet. Mert hogy a mi nézőpontunk szerint nincsen rossz vagy jó mágia vagy varázslat, hanem a mi mögöttes energia és gondolat van. Tehát most én főzhetek úgy is, hogy oké, a fene egye meg, most nekem ezt meg kell főzni, ezt a kaját, mert nem tudom mit enni, és akkor ilyen energiákkal állok oda, akkor az már egy negatív, egy rossz töltés. És lehet, hogy ízleni fog a családnak, mert ugye az étel maga összerakja a fűszerek meg az ízesítés, de hogy lesz egy olyan töltése, egy olyan energiája, amitől mondjuk lehet, hogy úgy fogja érezni, hogy de rossz a gyomra most neki. Megette bár ezt a kaját, de hogy nem jó, nem érzi jól magát tőle. És hogy ezért szoktuk sokszor azt mondani, hogy lehet úgy mondani valamit, hogy a másik úgy érzi, hogy elpusztult tőle, miközben úgymond szép szavakat használsz.
1: Sőt, és még mondani sem kell, igaz,
2: így
1: a szemmelverés.
2: Igen, pontosan, igen, ez az egyik. A másik pedig lehet úgy is beszélni valakivel, hogy olyan energia van mögötte, hogy ő úgy érzi, hogy így szárnyal, mert hogy meg tudod fordítani ezekkel a mögöttes energiákkal, nem mindegy mindig a töltés, és hogy nagyon érdekes, mert itt is van egy különleges képesség, és ezt a racionális valóságban sokszor úgy szokták hívni, hogy emberismeret, mert hogy amikor valakivel beszélgetsz, és hogy ami kijön a száján, az nem koherens az energiával, ami mögötte van, és ott már azt mondod, hogy itt nekem valami gyanús, itt van valami sumásság, és ugye ott a hazugságra, a ferdítésre ott már éberek vagyunk, és ez ugyanúgy megvan a racionális valóságunkban, és ugyanúgy megvan az energetika terén, csak ugye másképp nevezzük. És hogy ilyen formán számunkra nincsenek rossz boszorkányok, és a boszorkányság nem rossz. Mert hogyha visszamegyünk a történelembe, és a boszorkányság útvonalán, akkor alapvetően gyógyítónők, varázslónők. Tehát ők mindig akár egy vagy régen voltak például a mexikóiaknál vannak ezek a nagy, amikor a törzsekbe, vagy az indiánoknál is tudjátok, a varázslók, meg a, hogy is hívják őket, mindig elfelejtem. Na mindegy, van egy nevük nekik ott is.
1: Sámánok,
2: igen, köszönöm szépen, akik a nagy szellemekkel kapcsolódva. Tehát ők is, ha azt nézzük, az is egy ilyen energia, és hogy a gyógyítás, a nem ártás, a saját magadként létezés is, abból működés és hozzájárulni a képességeiddel az adott közösségbe, ahol élsz és létezel, az arra már rá lehet fogni, hogy boszorkányság, pedig nem. És hogy ezeket a képességeket, amikor az ember valaki választja, vagy kapja, mindegy, hogy minek nevezzük, akkor én azt mondom, hogy kötelessége beleállni. És én tényleg én azt kívánom mindenkinek, hogy meglássa magába a bosszit.
1: Mindenki lehet boszorkány, illetve mindenki boszorkány, bárkiből lehet, vagy ez egy ilyen külön születési kód, egy külön program bennünk, és nem lehetséges, hogy mindenki ráébredjen akár különleges képességekre. Van olyan, akinek nincs semmilyen különleges képessége?
2: Mindenkinek van különleges képessége, ez a én vagy a mi érdekes nézőpontunk, csak nem mindenki választja azt, hogy eként fog létezni az adott életbe. Hanem ő a hétköznapi kis életébe, pontosan azért, hogy ő magának megteremtse azt, amiben a legboldogabb, a legörömtelibb, és úgymond a családjának, ha mondjuk egy hölgyről beszélünk, aki vezeti úgymond a családot, vagy mondjuk ő a gyógyító a családba, nem biztos, hogy választja azt, hogy ő ezen a vonalon fog, mondjuk ebből fog megélni, most csúnyán fogalmaztam. De van, aki igen, és ez választás kérdése. Akkor, amikor eldöntjük, hogy az adott életben úgymond milyen karmát, vagy milyen batyut hozunk magunkkal, akkor az abban benne van. És hogy úgymond a karma is arról szól, hogy elkezdett kicsomagolni ezt a kis csomagodat, a hátizsákodat, és hogy mi jön abból fel, és hogy mondhatjuk arra is, hogy ez is egy boszorkányság, hogy én merem ezt vállalni, hogy én azt kicsomagolom, és amikor így belenézek először még félve, és még csak egy-két apróságot veszek ki, utána elkezdem kihányni nagy lendülettel, és egyre jobban kíváncsi vagyok rá. De nem feltétlen kell mindenkinek ezt választani, hiszen ez is az egyensúlyhoz hozzátartozik, hogy van egy olyan energia, vagy egy csoport, vagy bármi, aki képviseli ezt, és vannak különböző más
1: csoportok.
2: A másik valóság, és az nem kevésbé vagy jobban boszi, ha mondjuk a bossziságról beszélünk, csak másképpen boszi. És ők azt a valóságot táplálják, és itt van a harmónia. És visszatérve megint a földanyára, a földbolygó, mint anyag, és az univerzum, mint energia, ő is egy harmóniában van bennünk, és ő is ezt kéri tőlünk folyamatosan, hogy aként a harmóniaként létezzünk, amire akkor éppen pont az adott pillanatban képesek vagyunk.
1: Tudtok segíteni a hétköznapi, jelenleg még két lábon járó embereknek abban, hogy megismerjék a saját különleges képességeiket? Tehát tudtok segíteni csomagot bontogatni?
2: Igen, kifejezetten tudunk, mivel mi is sokfélék vagyunk, sokféle irányból jöttünk, vannak köztünk jogászok kézzel, de például ez olyan így felragyog így mindig a szemem, amikor úristen, egy ilyen valaki, aki
1: teljes
2: ilyen...
1: paradox állapot, igen,
2: azt mondaná az ember, pedig nem, mert ő is eljutott oda, hogy elismeri magába ezeket, és igen, tudunk segíteni, mert senki sem születik úgy, hogy mindent is tud, sőt, egy csomó mindent nem tudunk, vagy elfelejtünk, ahogy ugye mondtuk már pár perccel ezelőtt, és hogy tudunk olyan dolgokban is tudunk, ami a hétköznapi egyszerűbb élethez szükséges ahhoz, hogy egyszerűen csak megtaláld a helyedet, és ne menjél traumába azzal, hogyha mondjuk történik veled valami rossz dolog, akkor úristen, most mi lesz? Most elvesztem az állásomat, most nem tudok pénzt keresni, most sorolhatnánk ugye a nézőpontokat, de hogy hogyan tudsz megmaradni a középpontodban, és hogy hogyan tudsz még abból annyira jól kikeveredni, hogy még el se tudod képzelni akkor, amikor megtörténik veled ez a rossz dolog. Szóval, hogy így fordítjuk át az energiákat, és mindig megpróbálunk és mindig a harmónia tere jön, de hogy visszaterelni a kibillent energiákat a harmónia terébe, és hogy minden pillanatban jelen tudjunk lenni ezzel az egésszel, ami zajlik. Bennünk is, meg körülöttünk is.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbével, amiből megtudhatják, elfelejthető-e a spirituális képesség, illetve hogy hogyan tudjuk használni a képességünket a mindennapi életben.

0: Sport Rádió.
1: Van olyan, hogy valaki elfelejti a képességeit, illetve van-e olyan, hogy nem akarja felvállalni, és ezért elnyomja magában? Ilyenkor tud ez a képesség belülről dolgozni?
2: Olyan nincsen, aki, ha a képesség egyszer megmutatja magát, azt nem lehet se elnyomni, se kitörölni, se semmit nem lehet vele, illetve elnyomni lehet, bocsánat, elnyomni lehet, de akkor az azt jelenti, hogy ilyen paradoxon ez is, hogy a képesség kezd el használni téged. Tehát olyan, mintha ilyen öntudatra ébredne, és így olyan dolgokat generálna köréd, amit csak így pislogsz, hogy már megint, oké, akkor mit nem veszek észre. Mi van itt, amire nem vagyok hajlandó észrevenni? Mert hogy csak rajtunk múlik. Hogyha nem választja valaki azt, és nem engedi meg, hogy megjelenjen, és nem veszi észre benne a saját potenciáját, nem látja meg, hogy hogyan tudja használni úgy, hogy neki is jó legyen, de mindenki másnak is jó legyen körülötte, akkor ott nem történik meg a választás, és nem áll bele, és olyan, mint hogy elkótyavetyélni ezeket az energiákat.
1: Mert hogy olyan, mintha ez egy ajándék lenne, igaz?
2: Úgy igen, ez az tulajdonképpen, csak először hajlamosak vagyunk, mint ahogy hogy én is többször megijedtem tőle.
1: Megijedtem
2: tőle, igen, és hogy nem választottam, nem engedtem meg, hogy megjelenjen, és aztán persze mindig csináltam magamnak csodálatos betegséget, megint, mert hát miért is ne, és akkor szoktuk ilyeneket mondani, hogy de profi vagy, nagyon ügyes vagy, de mi lenne, ha már ezt a teremtő energiát megfordítanád, és mondjuk nem a betegségek teremtésére használnád, hanem mondjuk arra, hogy boldog legyél, és a többi, és a többi, és a többi. Szóval igen, a képességeink azok így működnek, és tényleg ajándék és áldás, csak meg kell tanulni úgy nem ránézni, hanem megérzékelni inkább azt, hogy mi az, amit tud nekünk adni. És mi segítünk ebben, hogy ráébredjenek arra, hogy mit tud nekik adni. Hogyha választanak minket, vagy önmagukat ezáltal.
1: Olyan érdekes, mert bennem is dolgozik itt az izgatottság, hogy vajon bennem milyen különleges képességek lehetnek, és azt érzékelem, hogy olyan, mintha ez egy ilyen kis építő kocka lenne az önazonosság felé, hogy igen ismerjünk ránézni arra, hogy akkor bennünk milyen képességek lehetnek, amit akár mások különlegesnek gondolhatnak, mert hogy ez is olyan érdekes, nem, hogy különleges képesség, de milyen szempontból.
2: Igen. Nekem például most az anyukám jutott eszembe, és nem véletlen. Az én anyukám mondhatni azt, hogy különleges képessége a kedvesség. És akkor mondják azt, hogy kedvesség, hát az miért különleges? Hát mindenki tud kedves lenni, ne? És én tudom anyát kívülről nézni, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy amikor az ember saját magával tisztába kerül, és a batyujának a nagy részét már kipakolta, vagy legalábbis folyamatban van, hogy ezt a batyut pakolja, akkor saját magával tisztába kerül, és nem lesz elfogultság, hanem egy megkövetelt őszinteséged lesz. És innentől kezdve, amikor saját magaddal kezdesz tisztába kerülni, meg fogod tudni tanulni, önmagától megérkezik az, hogy kívülről látod a másikat, és tök mindegy, hogy a gyereked, vagy az anyukád, vagy a férjed, nem lesz elfogultság, mert tisztán látod és érzékeled őt. És az anyukámnak pontosan ez a kedvesség mögött van egy olyan energia, egy olyan töltés, amilyen nagyon egyedi. Láttam én már millió embert kedvesnek lenni, meg hallottam kedvesnek lenni, de úgy, mint ahogy
1: nem
2: az én anyukám. Igen, nem érzékeltem annak, és hogy ott van mögötte, és hogy dajka nőként dolgozott óvodába, érted, évtizedekig, és a mai napig úgy köszönnek neki az utcán, érted, hogy röpül felé a felnőtt ember, érted, akit ilyen kis pöttömként, ugye, dajka nőként az óvodába gardírozott, és hogy a mai napig imádják és örülnek neki, és hogy ez az. És ugye erre el lehet mondani, hogy igen, ez egy különleges képesség, mert ilyen kedvességet, amit ő adni tud, nem sokan képesek.
1: Egészen nagyon meg szeretném megismerni édesanyádat, most meg én is repülnék felé.
2: Igen,
1: mert nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy kedvesek velünk, kedves szavakat használnak, de közben abszolút érzékeljük, hogy a hideg is futkos tőle, annyira tudjuk, hogy ez nem az.
2: Így van.
1: Hát
2: mert van, tehát hogy ezt is el kell ismerni, hogy igen, és ez is egy képesség, hogy ismerd el magadba, hogy te már erre éber vagy, hogy neki ott a hátsó szándéka a mögöttese. Mindig mindenre éberek vagyunk, csak nem vagyunk hajlandóak észrevenni, és elismerni azt, hogy tényleg. És hányszor van az, hogy hát hogy én ezt tudtam? Tudtam, hogy ez lesz. Hát azért, mert már ott is éber voltál is. És mindig ismerd el, hogy igen, én már ott éber voltam. Mert utána, ha egyszer éber leszel valamire, és el is mondhatnánk, hogy képesség, onnantól kezdve az már a valóságodban benne van.
1: meg kell tudni nevezni ezt racionális világban is, igen, hogy hú, én ilyet tudok. Igen. És amint erre már rá tudsz látni, és meg tudod nevezni, onnantól valahogy tényleg képességé tud válni. Igen. Behogy bennem ez így.
2: Ez így van, és ez tény és való, hogy fut az ember sok köt. Főleg azzal, amikor nekem is ilyen képek jöttek, hogy boszorkány égetés, meg ilyenek, és hogy te jó Isten, és akkor, hogy én nekem itt vannak a képességeim, és nekem ezeket kellene behozni ebbe a valóságba, és akkor jön egy csaj, aki azt mondja, hogy akkor mi legyünk boszik, és akkor legyünk egy csapat, és akkor bizony sok nézőpontot tisztítottunk, és a mai napig is tisztítunk rá, mert a racionális valóságban még mindig, ugye, ahogy te is mondtad, hogy ez a boszorkányság, ez még mindig nagy félelem. Kelt, és hogy azért is vált, úgymond nekünk a mottónká ez, vagy a feladatunká, hogy mi meggyújtjuk ezeket a nézőpontokat, hogy nem az a vasorúbába, fekete ruhába, és
1: nem repkedtek seprűben, vagy seprűháton.
2: Pedig milyen jó lenne egyébként, pippak odaérnék. Igen. Szóval, hogy azért azt úgy beraktuk a valóság, hogy hát, ha majd egyszer seprűröpködünk. Ez egy olyan energia, amivel futunk is egy pár kör, de nem csak ez, hanem minden egyéb más, amikor olyan jelenik meg az életünkbe, ami még eddig nem volt. Ugye elhisszük, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Hiszen legyünk őszinték, a körülöttünk lévő világ nem azért dolgozik, hogy te önmagad legyél. Megvan a rendszernek a lényege, most ne rakjuk nézőpontokba, mindenki tudja, hogy milyen érzi a bőrén, a saját valóságában mindenki egyénileg, de hogy én, amikor most az elmúlt pár évben végigmentem egy nagyon komoly egészségügyi kihíváson, én ezeket az energiákat, ezt a tudatosságot nagyon-nagyon jól tudtam ott kamatoztatni. Igaz, hogy amikor az ember megengedi azt, hogy jelen legyen mindennel is, minden energiával, és így ömlik az információ, akkor nagyon nehéz mondjuk egy kórháznak a rendelőjében, vagy egy nőgyógyászati osztályon jelen lenni ezekkel az energiákkal. Viszont én azt mondtam, hogy jó, én nem fogom hagyni, hogy én itt elveszek. Olyan helyeken tudja az ember ezt úgymond kamatoztatni, és mindig a legfontosabb, hogy saját magam miatt. Mert ott én rólam volt szó, az én testemről volt szó, az én állapotomról volt szó, és hogy kiálltam saját magamért. És tök mindegy, hogy ez hogy jelent meg abban a valóságban, az se érdekelt.
1: És nyertél, drága Böbe?
2: Igen.
1: Helyes.
2: Nagyon sok helyes. Mindent nyertem, és még mindig jön az információ, mert a betegség mögött mindig van egy jó nagy adag, hát mondhatnánk, képesség, információ, valamiért az kialakult, és amikor én ettől megszabadultam, és kibontottam ezt az energetikai csomagot, és bontogatom azóta, még mindig egy csomó minden jön.
1: Hogy él ma egy boszorkány? Most azt mondtad, hogy nem repkedtek seprűk, összetört a világom, de mesélj, miket szoktatok ti csinálni a hétköznapokban?
2: Miket szoktunk csinálni? Hát egyrészt mindenki ugye legtöbben segítő szakmában vagyunk, és hát ennek ugye rengeteg válfaja van a masszörtől kezdve egészen a coachig, tehát mindenféle minőségben vagyunk, és hát ugyanúgy éljük a hétköznapjainkat, mint mindenki más, azzal a különbséggel, hogy a varázslat az ott van minden pillanatban. Tehát van egy láthatatlan varázspálcánk, és hajlandóak vagyunk, hát talán minden nap egy újabb valóságot teremteni, mert hogy hisszük azt, hogy ezzel a létezéssel, ezzel a felfogással tudunk invitálás lenni azoknak, akik ébrednek, vagy ébredeznek, vagy talán azoknak is, akik még nem. De mi meghagyjuk mindenkinek azt a választást, hogy majd, amikor megérkezik, akkor megérkezik. És nem az a fontos, hogy mi hozzánk érkezzen meg, mert amikor választ úgymond minket valaki, és akkor most beszéljünk arról, hogy minket, akkor valahol önmagát választja. Nem azért vagyok, hogy felébresztelek, hanem hogyha felébredsz, akkor ott legyek.
1: Jaj, de szép. Mondj nekem egy hétköznapi varázslatot.
2: Értő figyelem. Most nekem ez jött, hogy úgy nézek mindenkire, úgy kommunikálok a férjemmel, a fiammal, a családommal, a praxisomba, hogy értő figyelemmel vagyok jelen velük. Nem megmondani, hogy mit csináljon, hanem hozzásegíteni ahhoz, hogy ő ébredjen rá, hogy neki mi működik. És ezt kiterjeszteni, önmagam mindig jobb és jobb verziója lenni.
1: Csodálatos. Nagyon szépen köszönöm, Böbe, hogy itt voltál velünk. További jó varázslást kívánok. Hajrá, boszik! Seprűnyére fel! Igen. Minden jót kívánunk!
2: Varázslat fuss, és varázslat terjedj!
1: Fuss és pöt!
2: Igen! Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, Böbe!

0: Start Rádió.
1: Rózsa Böbe modernkori bosszival hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Az energetikai kezelések nem helyettesítik a hagyományos terápiát vagy más kezelési formákat, de kiegészíthetik azokat, támogatja a személyes fejlődést és az élet különböző területein való előrehaladást. Mindig fontos szakemberhez fordulni, ha komolyabb mentális, fizikai vagy érzelmi problémákkal küzdenek. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádió. Józást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Egy év alatt közel 21%-kal nőtt a 60 napnál hosszabb ideje műtétre váró betegek száma Magyarországon. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő júniusi adatai szerint a legtöbben továbbra is térd- és csípőprotézisre, valamint szürkehályog műtétre várakoznak. Bár az egynapos sebészeti ellátások száma rekordot döntött, a szakember hiány és a kórházi kapacitások szűkülése miatt jelentős területi különbségek és hosszú várakozási idők jellemzik az ellátást. A Tisza kormány miniszteri biztost nevezett ki a területre, és augusztus közepéig komplex várólista csökkentési programot terjeszt a kabinet elé. A választások utáni nemzetközi bizalom és az euró bevezetési tervek ellenére a hőség okozta energiakrízis és a közel-keleti feszültségek miatt csökkent az optimizmus a magyar gazdasággal kapcsolatban. A makrogazdasági jellemzők szerint a befektetők megdöbbentek a vártnál magasabb költségvetési hiányon, amit a paksi atomerőmű kiesése is tovább növel, napi 1,5–2 milliárd forintos pluszköltséget jelentve az államnak. A szakértők úgy vélik, bár a nagy vásárlási hullám elült, a nemzetközi alapok kivárnak, így az euróövezeti csatlakozási program hitelessége egyelőre nem veszett el. A folyadékpótlás fontosságára és a tűzőnap kerülésére hívja fel a figyelmet a kánikula idején az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix kiemelte, hogy a hőségben napi legalább 2,5 liter víz fogyasztása javasolt, fizikai megterhelés esetén pedig ennél is többre van szükség. A szakember figyelmeztetett, a szomjúság érzet hiánya ellenére is ügyelni kell a rendszeres ivásra a kiszáradás megelőzése érdekében. A tiszti főorvos hangsúlyozta, hogy az időseknek, a krónikus betegeknek és a gyermekeknek célszerű hűtött vagy árnyékos helyen tartózkodniuk, rosszul lét esetén pedig mielőbb segítséget kell kérni vagy nyújtani. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Fűreggelt kívánok, már bizony 6 óra után járunk. Kezdünk egy újabb dolgos hetet, köszönöm, hogy együtt tölthetjük az elkövetkezendő 3 óra hosszát. Elkísérem majd a munkahelyre, és ott leszek például a munkaidő legelső órájában is, úgyhogy mindenképp érdemes a Start Rádiót hallgatni. Szép hétfőreggelt kívánok!

0: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Mi sok zenét, és most még többet játszunk. Augusztus 10-e van a Lőrincek névnapja, köszöntjük a születésnaposokat is. Gerevik Pál világbajnok vívóedző ezen a napon született, mint ahogy Básti Júlia, kossuthdíjas színésznő is, és Antonio Banderas, spanyol származású amerikai színész is ezen a napon látta meg a világot.
1: Sok a szere,
2: Start Rádió,
1: és még több.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Tudom, hogy nehezen akar beindulni a hétfő, de ha 7 órakor friss híreket mondunk, akkor az már is lendületesebb lehet egy picikét. Ezekkel jelentkezünk azonnal, aztán a következő órában is sok zene, és most még több a megfelelő napindítás jegyében.
1: Sokat nem, sokat nem.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Nem adja ki a Sándor Palota, hogy 2012. május 10-e és 2026. július 19-e között milyen ügyekben gyakoroltak az államfők kegyelmet. A köztársasági elnöki hivatal egy közérdekű adatigénylésre válaszolva megtagadta a döntések anonimizált érdemi adatainak és a bűncselekmények típusainak közzétételét. A hivatal arra hivatkozott, hogy az iratok védendő személyes adatokat tartalmaznak, jól lehet korábban volt példa az érdemi részek bemutatására. A tanévkezdés költségeinek enyhítésére augusztusban két alkalommal is utalt családtámogatást a Magyar Államkincstár. A júliusi családi pótlékot augusztus 4-én már kiutalták, az augusztusit pedig a megszokott szeptember eleji időpont helyett augusztus 24-én kapják meg a családok, így szeptember elején nem lesz külön utalás. A korábbi kifizetés a gyesre, a gyetre, valamint a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részletére is vonatkozik. A cég információk szerint két hónap alatt 72-ről mindössze 7 főre csökkent a Megafon alkalmazottainak száma, és már a szervezet honlapja sem elérhető. A cég végleg kiürítette az irodáit, az ingatlanokat kiadásra hirdetik, a bútorokat és a technikai eszközöket pedig eladták. A drasztikus leépítés a választások utáni szélesebb körű média átalakulás része. Az intézkedések pontos okairól a cég egyelőre hallgat. A lakosság 84%-a visszafogta az áram, 78%-a pedig a vízfogyasztását a hazai energiaválság hatására. Egy friss felmérés szerint a legtöbben a háztartási gépek használatát ritkították. A megkérdezettek 50%-a elégedett a kormány válságkezelő lépéseivel, míg 26%-uk adott gyenge osztályzatot. A lakosság többsége a kötelező korlátozások helyett az önkéntes lakossági takarékoskodásban hisz.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Már bizony 7 óra után járunk, csodaszép hétfő reggelt kívánok. Sokan ilyenkor úton a munkahely irányába, nekik bizony kitartást kívánok, rengeteg hasznos információval a folytatásban, és persze csak jó dalokkal.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.

0: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu. Vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottak. Sokat

0: reggeli Start Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, Csabán a Start Rádió szól, sok zenével és most még többel. Meleg lesz ma is, de hát persze azért az a nagy kánikula, ami a múlt héten volt, az már mögöttünk van, de azért ilyen 36-37 fokokat

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Sok a szem.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, mi sok zenét és most még többet játszunk. Augusztus 10-e van, ezen a napon van Szent Lőrinc napja, a népi szerint az a nap, ami után már nem a legjobb a dinnye, ugyebár. Ezt szerintem sokan ismerjük. 1986-ban ezen a napon először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. És időszámításunk szerint 955-ben az augsburgi csatában ezen a napon a német hadsereg legyőzte a magyarokat, ami egyben ugye a kalandozások végét is jelentette.
1: Sok a szere,
2: Start Rádió,
1: és még több.

0: Start Rádió.
1: Üreget kívánok itt a Start Rádió, közeledünk a 8 óra felé. Egyre többen vannak ott a munkahely kapujában, nekik bizony kitartást kívánok. 8 óra után is jelentkezem egyébként aktuális információkkal, úgyhogy mindenképp érdemes velem maradni. Addig is még mondjuk egy jó kávé kortyolgatást a munkaidő előtti pár percben.

0: 8 óra elmúlt, jó reggelt itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Kezdjünk el együtt közösen egy hétfőt, abból nagy baj nem lehet. Jövök hasznos információkkal és sok-sok jó dallal.
1: Sok a zene, sok.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
1: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.
4: Sok az

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Mi történik, ha elmulasztjuk a fogmosást? Már egyetlen nap fogmosás nélkül is látványos eredményt hoz a szájhigiéniánkban. A fogkefével történő dörzsölés elmaradása azt jelenti, hogy a fogak felszínén megtelepedő baktériumok szabadon szaporodhatnak. Ez vezet a réteges, sárgás bevonat az úgynevezett plak kialakulásához, amely ugye nemcsak, hogy elrontja a mosolyunk szépségét, de még az ínyünk egészségét is veszélyezteti.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggel is start. Music Latte.
3: Start Rádió.

Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Mi történik, ha nem mosunk fogat? Azt már mondtam, hogy akár ringyulladás is lehet a dologból, de nincs is rosszabb annál, mint amikor egy kellemes beszélgetést megszakít, vagy teljesen keresztbe tesz a kellemetlen lehellet. Hát nyilván a rendszeres fogmosás hiánya ennek a problémának a forrásává válhat, hiszen a szájüregben megtapadt baktériumok és az általuk termelt anyagok okozzák az úgynevezett krónikus rossz lehelletet.

Köszönöm, hogy együtt indítjuk a napot, ez a Start Rádió. Perc a kérdés és 9 óra lesz, úgyhogy már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap is találkozhatunk, a hét második munkanapját is együtt kezdhetjük.

0: még több.
1: És még több.
2: Start Rádió.
3: These are the reasons I drink.

most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit ad. A kutyákat elengedtem, és a forgószél elvitte a vihar. Alattunk

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza indul. Üdv a fedélzeten, hozom ma is a lendületet és a jó zenéket. Rádiózunk együtt a következő két órában, nem sokára a mai nap eseményei között nézünk szét. Szép napot kívánok!
1: Napilaza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.
6: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak.
7: Turn the nights into a glory day.

0: Rádió.
1: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól. Itt van néhány érdekessége a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem egy csohorba. 1986 eme napján rendeztek először világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen, a pálya pedig nemrég meg is újult, ugyebár. 1793-ban pedig Párizsban megnyírta a Louvre Múzeum. Ezek voltak a mai nap érdekesebb feljegyzései.

Spinoza szól, az első óránk pedig lassan a végéhez ér. Köszönet, hogy eddig is együtt rádiózhatunk, viszont itt van még egészen délig előttünk meg annyi idő és meg annyi jó zene, és a mai névnaposokról se feledkezünk meg, a lőrinceket illő köszönteni, nekik nagyon boldog névnapot! Sok az.

0: zene és még több a Start Rádión a Napilazza szól. Folytatódik a műsor ebben a 60 percben is. Hozom a jó zenéket és az egészségünkre is fókuszálunk nem sokára. Néhány gondolatot hozok majd, hogy mit érdemes a házi patikánkban elhelyezni. Rádiózunk együtt!
1: Napilazza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zöldön.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Reklámot hallottak.

0: profiloz a szól. Itt van néhány gondolat az egészségmegőrzés jegyében. A házi patikánkba érdemes összegyűjteni a szakemberek szerint olyan gyógyszerekeset és étrendkiegészítőket, melyek enyhítik a megfázás tüneteit, hiszen enyhe megbetegedés esetén akár saját magunkat is meggyógyíthatjuk. Előtte azonban mindig kérjük a házi orvos vagy a gyógyszerész tanácsát. Érdemes otthon tartani köhögés csillapítót, köktetőt, orsprayt, torokfertőtlenítőt, valamint láz- és fájdalomcsillapítőt. Számos komplex készítmény is elérhető a patikákban, akár forró italpor, akár tabletta formájában. És ne felejtsük el azt sem, hogy gyermekeinknek minden gyógyszerből más hatáserősségre van szüksége. Erre is figyeljünk, jó egészséget!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

ismét több a Start Rádión, a napi lazaszul. Ennek érünk most a végéhez. Köszönet az elmúlt két óráért, hogy együtt rádiózhattunk, és további szép napot kívánok. Jövök holnap is, persze, minden jót. Sok.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 9-e vasárnap déli 12 óra van. Folyamatosan zajlanak az iparterületi fejlesztések munkálatai. Energetikai korszerűsítés indulhat a mentőállomáson. Rimini békési táncosok nyitották meg a Nemzetközi Folklor Fesztivált. Országos Foltvarró Fesztiválra készülnek a kézműves közösségek mezőtúron. Már is mondom a részleteket. Békés Csaba önkormányzata arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a Békés Csaba meglévő iparterületek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel című projekt kivitelezése a nyári kánikula ellenére is folyamatosan halad. A Mokri utcáról az ipari parkig tartó szakaszon a földmunkák szinte teljes egészében elkészültek, és megkezdődik a kerékpárút további rétegeinek kialakítása, valamint a közvilágítási létesítmények építése. A Dobozi úti kerékpárút építése is ütemetesen zajlik. A város arra kéri az arra közlekedőket, hogy az ideiglenes forgalom korlátozásra legyenek tekintettel, és tartsák be a sebességkorlátozást. A Korvin utca és a Lencsési út csomópontjánál található nádas lecsapoló műtárgy kivitelezése szintén elkezdődött. A munkálatok három ütemben ideiglenes forgalom tereléssel valósulnak meg, a terelő útvonalakat pedig szilárd burkolattal látják el, csökkentve a porterhelést. A beruházás egyik fontos eleme, hogy a vártnál magasabban jelent meg a talajvíz, ezért a kivitelezőnek folyamatos 0-24 órás vákumos talajvízszint csökkentést kell alkalmaznia, amihez szivattyúház telepítése szükséges. A korábbi kormány rendelete miatt a szolgáltató várhatóan nem tud ideiglenes áramot biztosítani, így a víztelenítést 100 dB alatti zajterheléssel működő dízel agregátorral kell megoldani. Az agregátor folyamatosan üzemel majd, a vállalkozó pedig intézkedik arról, hogy az esti órákban a zajhatás a lehető legkevésbé zavarja a lakosságot. A kivitelezés összhangban zajlik az építőkútja második ütemének munkálataival. A két beruházás részben egymásra épül. Az eredetileg iskola kezdésre tervezett befejezés a talajvíz okozta nehézségek miatt várhatóan nem tartható, így mindkét projekt október közepéig lassíthatja a csomópont áthaladását, ugyanakkor a további projekt elemek munkái már zavartalanul folytatódnak. Az önkormányzat tisztelettel kéri a lakosság türelmét és megértését. A teljes beruházás határideje ez év december vége, de a kivitelező törekszik arra, hogy az ősz folyamán minden projekt terület befejezze a munkát, és megindulhassanak a kerékpárutak forgalomba helyezési eljárásai. A csapadékvíz elvezetőrendszer létesítménye is az ősz végére kezdhetik meg működésüket. Komplex energetikai felújítás valósulhat meg a Békés Csabai mentőállomáson a Jedlikányos energetikai program részeként. A beruházás során korszerűsítik az épület fűtési rendszerét, megújulnak a nyílászárók, hőszigetelést kap az épület, és bővül a meglévő napelemes rendszer is. A fejlesztés az Országos Mentőszolgálat 20 mentőállomását érintő országos program része, amely hosszú távon energiatakarékosabb és fenntarthatóbb működést kíván biztosítani. A Békés Csabai mentőállomás 1989-ben költözött jelenlegi helyére, és bár az elmúlt évtizedekben több korszerűsítés történt, továbbra is vannak energetikailag elavult elemek. Erről beszélt Csendes Csaba, az állomás vezetője, aki elmondta, örömmel fogadták a fejlesztés lehetőségét. Úgy fogalmazott, hogy bár az épület nincs rossz állapotban, egy több mint három évtizede épült létesítményről van szó, amelynek vannak olyan hiányosságai, amelyek megszüntetésével jelentős energiamegtakarítás érhető el. A tervezett beruházásban szerepel a fűtési rendszer korszerűsítése, a régi öntött vas radiátorok cseréje, új nyílászárók beépítése, külső homlokzati hőszigetelés, valamint a napelemes kapacitás bővítése. A fejlesztés a modernizációs alaptámogatásával 1 milliárd 250 millió forintból valósul meg, és 20 hazai mentőállomás energetikai korszerűsítését foglalja magában. A beruházások során megújulnak a hőszigetelések és nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatokat alakítanak ki, valamint napelemes rendszereket telepítenek vagy bővítenek. A programban a Békés Csabai mellett még a debreceni, a kecskeméti, a miskolci, a szolnoki és a tatabányai mentőállomás is érintett.

0: A tartós nyári hőség nem csak az embereket, a múzeumok műtárgyait is veszélyeztetheti. A Munkácsy Mihály Múzeumban ezért kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a kiállítóterek hőmérséklete állandó maradjon, mivel a festmények érzékenyen reagálnak a hőingadozásra. A múzeum egyik legfontosabb feladata a munkácsi alkotások állapotának megőrzése. Erről beszélt Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója, aki azt mondta, hogy a képek különösen érzékenyek a hőmérséklet változásra, mert Munkácsy realista korszakában bitüm nevű sötét aláfestést és alapozó masszát alkalmazott a kontrasztok erősítésére és a háttérmélységének növelésére. Úgy fogalmazott, hogy a nagy kiállító térben 4 klímaberendezés működik, amelyeket úgy állítottak be, hogy közel 20 Celsius fokos hőmérsékletet tartsanak fenn. Ez biztosítja a festmények számára megfelelő környezetet még a legmelegebb napokon is. A feladatot azonban nehezíti az épület adottsága. A kiállító terem fölött bádogtető található, amely az a nyári hőségben rendkívül magas hőmérséklet alakul ki. A klímák külső egységei is ezen a padlástéren működnek, mivel műemléki előírások miatt nem helyezhetők el az épület homlokzatán. Az igazgató hozzátette, hogy a berendezéseket folyamatosan ellenőrzik, karbantartásuk pedig kiemelt fontosságú. A múzeum tapasztalata szerint az idei hőhullámokat sikerült megfelelően kezelni, így a képek nem szenvedtek károsodást. A foltvarrók szerint a foltokból közösség, az ötletekből alkotás, a találkozásokból pedig élmény születik. Ezt vallják mindazok, akik szervezik, és akik aktív résztvevői lesznek az idei országos foltvarró fesztiválnak mezőtúron. Az érdeklődőket augusztus 14 és 16 között várják mezőtúrra, az Alföld közepére, ahol az országos foltvarró fesztivált a Magyar Foltvarróci és a helyi tűzvarázsdók baráti kör rendezi meg a közösségi házban. A házigazdák kiállításokkal, vásárral, szakmai tanfolyamokkal és workshopokkal készülnek. Az orosházi foltvarrók munkái sem hiányoznak majd a rangos eseményről, ezt már Végváriné Rehák Gizella, a csoport vezetője tette hozzá, és több alkotást magukkal is visznek, és önálló kiállítással is készülnek. Úgy fogalmazott, nagyon bíznak abban, hogy sokan ellátogatnak a kézművesség ünnepére. A rendezvény több helyszínen zajlik, az orosházi csoport munkái a 4-es helyszínen lesznek láthatók. Hozzátette, hogy érdemes lesz körbenézni és rácsodálkozni arra, mire képes az ügyes kéz tűvel, cérnával és némi kreativitással. A Belencéres Néptánc Együttes idén nyáron Olaszországban, a Rimini térségében megrendezett nemzetközi folklórfesztiválon képviselte Magyarországot és Békésvárosát. A csoport táncosai az egyhetes program során nem csak sikeres fellépésen mutatták be a magyar néptánc kultúrát, hanem számos közösségi és kulturális eseményen is részt vettek. Az út első állomása Trieste volt, ahol a táncosok rövid városnézés keretében ismerkedtek meg az Adria egyik legjelentősebb kikötővárosával. Ezt követően érkeztek meg Rimini, Miramare város részébe. Erről számolt be Deákné Domonkos Julianna, a Belencéres Néptánc Együttesért Egyesület elnöke, valamint Okkányi Mihály művészeti vezető. A fesztivál ünnepélyes megnyitóját látványos nemzetközi felvonulás előzte meg, amelyen több ország folklór csoportjai vonultak végig a város utcáin hagyományos népviseletben. A felvonulást követően a Belencéres Néptánc Együttes műsora nyitotta meg a rendezvényt. A fesztivál ideje alatt a táncosok kulturális és közösségi programokon is részt vettek. Kiemelkedő élményt jelentett az egésznapos firenzei kirándulás, ahol megismerkedtek a város gazdag történelmével és a reneszánsz legfontosabb emlékeivel. A program része volt még egy adriai hajókirándulás is, amely során a csoport a tengerpart szépségeit csodálhatta meg. A tengerparti pihenés sem maradt el, jutott idő fürdőzésre, közös játékra, kikapcsolódásra, ami tovább erősítette az együttes közösségét. Mint hangsúlyozták, a néptánc együttes számára az utazás nem csak szakmai szempontból volt jelentős, hanem kiváló lehetőséget adott arra is, hogy méltó módon képviselje Magyarországot és Békésvárosát egy nemzetközi színpadon. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom.
5: Jé, de jó
6: lennék vannak.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Kinek milyen dolgot játszatok, várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Így szól legelső kérésünk, sziasztok! Egy dalt szeretnék küldeni a férjemnek, aki már reggel óta dolgozik, remélem ettől a hétfői nap is egy kicsit könnyebben telik majd. Szép napot és kitartást kívánok neki, aláírás Évi.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
1: Reklámot hallott.

0: és még több.
1: Sportrádió.
2: Sportrádió sokszere is még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, üzeni Dolt Kéni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok! A kollégáknak szeretnék küldeni egy dalt, hogy jobban menjen a munka. Köszi, Laci!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Sport Rádió. Sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el, az utolsó kérésünk az így szól: sziasztok, egy dalt szeretnék küldeni a családomnak, bár mindenki máshol tölti a napját, jó érzés tudni, hogy gondolunk egymásra. Legyen szép napotok, aláírás Andi.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene is még több. És ma augusztus 10-e, hétfő van, sok boldogságot kívánunk Lőrinc nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Antonio Banderas, amerikai színész, de ma ünnepli születésnapját Básti Júli Kossuth díjas magyar színésznő is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csoda szép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin Start Rádió.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

rohadt rádiósok zene is még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felők zavarhatják meg több tájegységünkön is, de csak elszóltan alakulhat kifutó zápor, zivatar, így országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Holnap délután majd 33 és 40 fok közötti csúcsértékeket mutathatnak a hőmérők.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 10-e hétfő van, ma van Szent Lőrinc napja, a népít szerint Szent Lőrinc napja után már nem a legjobb a dínje. És akkor nézzünk még érdekességeket, kereken 40 éve ezzel a napon először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. 29 évvel ezelőtt ezen a napon hangzott el Palik László ismerté vált mondása, hová tűnt Damon Hill. 78 évvel ezelőtt ezen a napon először került adásba a Rejtett kamerás szórakoztató műsor. 36 évvel ezelőtt ezen a napon a Magellán űrszonda elérte a Vénusz bolygót, és 157 évvel ezelőtt ezen a napon O.B. Brown szabadalmaztatta a vetítőgépet. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Miért szeretem a Csaba Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallott.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam, búcsúzom a következő gondolattal. Ha adsz, mindig úgy adj, hogy nem vársz érte semmit. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczy Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. Hello, sziasztok, 3 óra ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok, örülök, hogy itt vagy. Indul egy újabb zenei óra, és most is érkeznek a jól ismert kedvencek. Hallatod a Rexet, slágerét, jön majd a Stars. Felcsendül a The Farm, örökmozgó Unforgiven álja, és egy igazán karakteres elektronikus felvétel is érkezik a Bomb the Bass-től. Az Unforgiven Now alapját egy klasszikus zenei részlet adja, nem tudom, tudtad-e, a Farm egy egészen más zenei környezetbe helyezte ezt, a dal így egyszerre lett futball, stadionokban is működő közös éneklésre csábító sláger és egy igazán emlékezetes popdal. Ugye szeretnél nekünk üzenni? Akkor jöhet, írja a startradio.hu oldalon, vagy küldj üzenetet a 0-22-21-21-20-as számra. Most pedig induljon az új óra, elsőként a Bomb the Bass és a Bug Paradise.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
6: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallott.

0: a 98.4-en.
1: Ahol sok a zene, és még több. Augusztus 10-e van. A mai napon a Lőrincek ünneplik névnapjukat. A Lőrinc latin eredetű férfi név, a Laurentius névből származik. Jelentése a Laurentum vidékéről származó férfi, a Laurus, vagyis a babér szóval később hozták összefüggésbe. Kedves Lőrincek, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus 4-én még az üdülőjáratok újraindítását ígérte, egy nappal később azonban fizetésképtelenséget jelentett be a bolgár bejegyzésű Robinson Tours utazási iroda. A cég levélben értesítette utasait és partnereit a felszámolási eljárás megindításáról. A fizetésképtelenség okaként a közel-keleti válságot, a magas kerozinárakat és a fapados légitársaságok jelentős árversenyét jelölték meg. A károsult magyar utasok a bolgár biztosítónál jelenthetik be kárigényüket. A polgárőrök is csatlakoztak a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány Kánikula programjához. Vetter Szilvia, az alapítvány elnöke elmondta, hogy arra kérik az országszerte dolgozó 70 ezer polgárőrt, hogy szolgálatuk során fokozottan figyeljenek a tűző napon vagy bezárt autóban lévő ivóvíz nélkül maradt állatokra. Az alapítvány az azonnali segítségnyújtás mellett hűtést és árnyékolást segítő kánikula csomagokkal, valamint műszaki problémák esetén gyors támogatással segíti a bajba jutott állatvédő szervezeteket. Technikailag már most bevezethető lenne az átlagsebességmérés Magyarországon. A kormány online kérdőívben kéri ki a lakosság véleményét a javaslatról. Vitézi Dávid közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a hazai úthálózat kamerái technikailag már alkalmasak a szakaszalapú ellenőrzésre. A bevezetéshez azonban a jogszabályok módosítására van szükség. Az Európai Bizottság mérései alapján az automatikus sebességellenőrző rendszerek 15-20%-kal csökkenthetik a balesetet. Esetek számát az utakon. Egyre több az úgynevezett trópusi éjszaka Magyarországon, amikor a hőmérséklet éjjel sem csökken 20 fok alá. Az ELTE kutatása szerint még a 20. században évente átlagosan egy ilyen éjszaka volt, az elmúlt 20 évben háromszorosára nőtt a számok. A klímamodellek alapján a jövőben a hőmérséklet további emelkedésével és az éjszakai felmelegedések szaporodásával kell számolnunk.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában érkezik az Everything But The Girl, a Missing című dallal, hallhatod a Dr. Beat lendületes rock and rollját, és Gerlan Jeffries is megszólal a Hail Hail Rock and Roll című felvétellel. Az Everything But The Girl eredetileg egy brit duó volt, és a Missing nem is rögtön lett világsiker. A későbbi remix azonban új életet adott a dalnak, és az eredeti visszafogott hangulatban egy sokkal táncosabb változat született. Néha tényleg csak egy jó remix kell ahhoz, hogy egy új dal új közönséget találjon. Hogyha szeretnél üzenni nekünk, írj a startradio.hu-n, vagy küldj üzenetet a 0-22-21-21-20-as számon. Most pedig induljon az óra első dala, Gerlan Jeffries és a Hail Hail Rock'n'Roll.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.
6: Sok a szene?
7: Sportrádió.

Holnap a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak néhol alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Holnap hajnalban 20 fok, míg holnap délután 37 fokra számíthatunk.

0: Rakart Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: A 47-esen Gyulán a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot, sávelhúzásos terelés akadályozhatja a közlekedést. A Gyulafurt összekötő úton vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Az energetikai szakértő szerint nem indokolt a pánik az országszerte tapasztalható energiaválság miatt. Balogh József rámutatott a nehézségek hátterében a korábbi egyoldalú napelemes fejlesztések és a tároló kapacitások hiánya áll, ami naplemente után rendkívül drága áramot eredményez. A szakember hangsúlyozta, hogy a válságos helyzetből tanulva fel kell gyorsítani a szél, a biomassa és a geotermikus energia hasznosítását. Meglátása szerint az időjárás lehűlésével értelmi javulás várható az energiaellátásban. A magyar kisvállalkozások is kiveszik a részüket az áramkrízis kezeléséből, ezért a VOSZ meghirdette az Energia Összefogás nemű kezdeményezést. Perlusz László a szövetség főtitkára elmondta, a cégeket kérdőívvel és ingyenes energiaaudittal segítik a megtakarítási lehetőségek feltárásában. A tapasztalatok szerint komolyabb beruházás nélkül is 100 és 500 ezer forint közötti összeget spórolhatnak a vállalkozások. A VOSZ hétről hétre közzéteszi majd a kezdeményezés eredményeit és a megspórolt megawattok számát. A cég információk szerint két hónap alatt 72-ről mindössze 7 főre csökkent a Megafon alkalmazottainak száma, és már a szervezet honlapja sem elérhető. A cég végleg kiürítette az irodáit, az ingatlanokat kiadásra hirdetik, a bútorokat és a technikai eszközöket pedig eladták. A drasztikus leépítés a választások utáni szélesebb körű média átalakulás része. Az intézkedések pontos okairól a cég egyelőre hallgat. Benyújtotta a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek a kormány. A javaslat értelmében szeptember 1-től a vényköteles készítmények, az orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén áfakulcsa a korábbi 5%-ról nullára csökken. A döntés célja a lakosság és az egészségügyi ellátórendszer anyagi terheinek mérséklése.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en. A Reczki Zoltán, sziasztok! Ebben az órában ismét remek dalokat hozok. Hallatod Sonic lendületes It Feels So Good című slágerét. Felcsendül a Pet Shop Boys sajátos feldolgozása az Always On My Mind, és érkezik a Churches is a Leave a Trace című dallal. Az Always On My Mind eredetileg nem a Pet Shop Boyshoz kötődik a dalt, több előadó is siker vitte. Köztük Elvis Presley és Willie Nelson, a Pet Shop Boys pedig egy teljesen új elektronikus hangzásvilágot adott neki. A változatok annyira jól sikerült, hogy ma már sokaknak ez ugrik be elsőként a címhallatán. Hogyha szeretnél nekünk üzenni, akkor írj a startradio.hu oldalon, vagy küldj egy SMS-t a 0-20-221-21-20-as számra. Most pedig kezdjük az órát, elsőként itt a Pet Shop Boys, és az Always On My Mind.

0: A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
4: Internetix.
3: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
4: Internetix.
3: Díjmentes bekötés.
4: Internetix.
3: Legmodernebb optikai hálózat.
4: Internetix.
3: Megbízható, elérhető, korlátlan.
4: Internetix.
3: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
4: Internetix.
3: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
5: Reklámot hallottak. Sok a szene?
6: Sok!

Ez a Start a 98.4-en. Időjárási front van, nincs felettünk, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, így mindenhol kánikulában van részünk. Emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok is feléphetnek. Fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak is lehetünk. Csapadékmentes időben lesz tehát részünk, általában száraz utakra számíthatunk. Az UV-sugárzás a csúcsidőben, tehát nagyjából 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz a holnapi napon, és ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Figyeljünk fokozottan a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék bevitelére, a parlagfű pollen szemei pedig sokfelé alacsony, helyenként már közepes koncentrációban megjelent a levegőben, koncentrációjuk a következő napokban egyre több felé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet. A kánikulában tombulhatnak reflexeink, figyelmetlenebbek lehetünk. Ne hagyjunk gyermeket, idősembert, illetve háziállatot tűzőnapon álló zárt járműben. És tartsunk megfelelő követési távolságot. Jó utat!

0: Klubrádió. Közlekedési információ.
1: A Gyula-Furt összekötő úton vasúti átjáró épül, a 47-esen Gyulán a Csabajúti körforgalomnál pedig átépítik a csomópontot, sávelhúzásos teréléssel találkoztatunk. Jó utat a közlekedők!

0: ritmus.
1: A délutáni magazin.
0: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Ebben az órában hallhatjuk Kylie Minogue-ot, az Erasure-t, a U2-t és a Coldplay-t is. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, már is folytatjuk a Fine Young Animals-szal. Itt a She Drives Me Crazy.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl? De jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

ez a start. A 98.4-en jöjjenek az évfordulók. 69 éve Budapesten megszületett Básti Julikos, díjas színésznő. 66 éves Antonio Banderas, spanyol származású amerikai színész. 40 éve mai napon rendeztek először világbajnoki Formula 1-es futamot a Hungaroringen. Ma van Szent Lőrinc napja, a népít szerint Lőrinc nap után már nem a legjobb a dínye, ugye ilyenkor Lőrinc belepisél ugye a dínyébe. Állítólag, én nem láttam, de ezt mondják. 507 éve Magellán, portugál felfedező, 5 hajóval elindult Sevillából, hogy körbehajózza a földet. 351 éve London közelében lefektették a Greenwich-i csillagvizsgáló alapkövét, és 157 éve Obi Brown szabadalmaztatta a vetítőt.

Ez a Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Araszki Zoltánt hallottad, holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgassd a Startot. Sziasztok, viszontlátásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A tanévkezdés költségeinek enyhítésére augusztusban két alkalommal is utal családtámogatást a Magyar Államkincstár. A júliusi családi pótlékot augusztus 4-én már kiutalták, az augusztusit pedig a megszokott szeptember elejé időpont helyett augusztus 24-én kapják meg a családok, így szeptember elején nem lesz külön utalás. A korábbi kifizetés a gyesre, a gyetre, valamint a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részletére is vonatkozik. Nem adja ki a Sándor Palota, hogy 2012. május 10-e és 2026. július 19-e között milyen ügyekben gyakoroltak az államfők kegyelmet. A köztársasági elnöki hivatal egy közérdekű adatigénylésre válaszolva megtagadta a döntések anonimizált érdemi adatainak és a bűncselekmények típusainak közzétételét. A hivatal arra hivatkozott, hogy az iratok védendő személyes adatokat tartalmaznak, jól lehet korábban volt példa az érdemi részek bemutatására. A lakosság 84%-a visszafogta az áram, 78%-a pedig a vízfogyasztását a hazai energiaválság hatására. Egy friss felmérés szerint a legtöbben a háztartási gépek használatát ritkították. A megkérdezettek 50%-a elégedett a kormány válságkezelő lépéseivel, míg 26%-uk adott gyenge osztályzatot. A lakosság többsége a kötelező korlátozások helyett az önkéntes lakossági takarékoskodásban

0: a köznevelési intézmények szakmai autonómiájának visszaállítása, az egészségügyi adatkezelés módosítása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal önálló költségvetésének megteremtése is.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotó művészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Kóra Szilvia, énekesnő. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.
3: Sok

0: Sportrádió.
1: Vendégünk a stúdióban Kóra Szilvi. Ezer éve nem találkoztunk, Szilvi, mi azért nagyon régóta ismerjük egymást, és én már nagyon-nagyon régóta meg akartam kérdezni tőled, hogy mikor és hogyan kezdődött el a te zene iránti vonzalmad. Tudom, egy nagyon-nagyon sok évet vissza kell menni az időben, de menjünk.
2: Jó, oké. Sziasztok, szia, köszönöm szépen a meghívást. Hogy mikor kezdődött el? Hát anyám hasában.
1: Jó, azért kicsit konkrétizáljuk
2: a dolgokat. 5 éves koromban volt az első fellépésem, óvodás voltam, középső csoportos, és akkor volt az első énekes fellépésem, akkor népdalt énekeltem szólóban, és erre határozottan emlékszem, és még képek is vannak róla.
1: Melyik volt az a népdal?
2: Az Éva szívem Éva. És ugye akkor kezdődött ez az énekesi pálya, a nagy szerelem, hiszen édesanyám is énekelt, a nagymamám is, édesapám részéről Bartók kórusban énekelt, úgyhogy azért hoztam ezeket a generációs vonalakat.
1: És akkor csak ez az énekes vonal volt, vagy volt hangszeres vonal is a családban?
2: A családban hangszeres vonal nem volt, csak az énekes vonal, de ugye amikor elkezdődött az általános iskola, akkor alapfokú művészeti iskolába beirattak a szüleim, és akkor a Tamási Évához kerültem, annak idején zongora órára jártunk, illetve elkezdődött később az énekés, a Kati, a Ceglédi Kati, akkor friss pályakezdőként a szárnyai alá vett, de hát előtte népdalénekesként mozogtam 12 évig, a János Hajnalkának voltam a tanítványa, nagyon sok versenyen vettünk részt eredményesen, és akkor utána váltottam, hiszen a face-to-face zenekarnak lettem az énekesnője.
1: Előre ugrottunk az időben. Igen. Egy kicsit, ugye ez a face-to-face zenekar, ez ilyen sulis zenekar volt, vagy ez már tényleg teljesen komoly formáció volt?
2: Nem, ez egy komoly formáció volt. A Magyar Pisti, a Forrási Mi, tehát ők játszottak benne, és akkor bekerültem ebbe a zenekarba, és ott énekesi pozícióban voltam. Aztán így szépen lépegettem föl, ahogy az életem is alakult, és felkerültem Budapestre, akkor egyre komolyabbá vált az énekesi pályát, amellett ugye, hogy gimnáziumba jártam, felvételt nyertem a Műszaki Egyetemre.
1: Ja, tehát ezek ilyen iskola melletti történetek voltak, gondolom.
2: Igen, de valahogy így úgy alakult az élet, hogy mindig párhuzamosan jött. Aztán volt egy időszak, azt te is tudod, de majd eljutunk az időben. Igen. Arra a pontra, hogy ebből éltünk, legalábbis ez volt a fő irány az életemben egy pár évig, a zene, és akkor felvételiztem is a Szeged Tudományegyetemre zeneművészeti szakra, úgyhogy igen, végigkísérte az életemet, és most egy picit így visszatekintve, amióta a B-oldal pereg, december 20-a óta.
1: Tehát elmúltál 20 éves, mondjuk.
2: Igen,
1: ki.
2: Nem,
1: mondjuk.
2: Én nem szégyellem a koromat, 40 éves elmúltam, 40-et töltöttem idén, úgyhogy, vagyis hát tavaly, és így egy picit visszatekintve lehet, hogy bátrabb kellett volna legyek, és jobban beleállni az énekesi karrierbe, de amikor jött a Covid, akkor ugye szembesültünk azzal, hogy a zenészek nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Sportrádió.

0: és még több.
1: Mire célzol ezzel, hogy egy kicsit jobban bele kellett volna, hogy álljál? Tehát nyomulósabbnak kellett volna lenni, kapcsolatokat kiépíteni, vagy mire gondolsz pontosan?
2: Amikor Budapestre költöztem, akkor először vendéglátószenekarban, a Classic Beat Bandben zenéltünk, ott azért az nagyon kemény volt, tehát abból ugye nagyon, tehát abból meg lehetett élni, és az kemény is volt, mert több órát kellett ugye zenélni, főleg éjszaka, ilyen különböző rendezvényeken.
1: Meg különböző embertípusoknak gondolom.
2: Hát így van. Akkor megtanultam, hogy nem mindenkinek kell odaadni a tehetségünket, azokat a gyöngyöket ne szórjuk mindenfelé. És akkor felvételiztem a Karnia zenekarnak a következő formációjában, a Simple Panic at Mondays-ban, és akkor a Károly Gerivel, a Tóth Lacival, a Hatolkai Mátéval, akkor még a Jankai Valentin volt a dobos, és ott ismerkedtem meg a Valentinnel. Kezdtünk el zenélni, és volt egy menedzsment iroda, és talán jobban bele kellett volna állnom, és nem a tudomány területe, nem biztos, hogy a tudomány területe felé kellett volna integrálódni, de ott is elég szép eredményeket el tudtam érni, de a zene csak visszajött az életembe. Tehát ugye ez a két rész, amivel elválaszthatatlan.
1: Zárójelben jegyezzük meg azért, ugye említetted ezt a tudományvonalat, mert hogy a zene mellett te errefelé is így elkacsingattál, illetve hát nem elkacsingattál, hanem konkrétan így az egészségügy és a tudomány felé mászkáltál el?
2: Orvos és egészségtudomány, igen.
1: Ez mit takar így magába?
2: Hát, úgy mit takar
1: bonyolult,
2: magába?
1: Bonyolult igen. Lehet akkor.
2: Klinikai kutatóként dolgozom neurorehabilitációban.
1: Wow.
2: Emellett elvégeztem egy olyan iskolát is, ahol zeneterapeuta végzettséget szereztem, de nem dolgoztam benne, mert úgy éreztem, hogy nem tart még ott a zeneterapeuta tudománya, főleg idegélettani szempontból, hogy azt tudjuk mondani, hogy akkor én tudok segíteni művészet.
1: Aki esetleg nem tudná, mit akar ez a zeneterapeuta?
2: Vannak olyan traumák, amiket nem biztos, hogy egy normális pszichológiai ülésen ki tudunk hozni. Lehet, hogy vannak olyan események, vagy olyan posztraumás stressz okozta problémák, amiket mondjuk szomatoterápiával, légzésterápiával, zenével lehet kihozni. Lehet, hogy mondjuk hall valaki egy csodálatos hangot, és végre elindul a sírás, és felszakadnak dolgok, vagy művészetterápiában, ugye vers, próza, vagy éneklés, ugye az éneklés mellett ott van a légzésterápia, de ebben nem dolgoztam.
1: De miért érezted egyébként? Tehát ugye én azt gondolnám, hogy ez így testhez álló feladat, mert ugye a két általad kedvelt dolog gyúródik össze, ugye így az egészségügy, meg a zene dolog, vagyis hát a művészetek, csak miért nem ezen a vonalon indultál el, vagy miért nem maradtál itt ebben a vonalon?
2: Amikor megszereztem a képesítést, akkor még Ausztriában éltem, ugye Ausztriában szereztem ezt a képesítést, és akkor még nem gondoltam azt, hogy vissza fogok kerülni Magyarországra. Nagyon sokat ugrottunk az időben.
1: Igen.
2: De majd visszatérünk.
1: Nem, ez olyan, mint valami jó kis ilyen sorozat, ugye, hogy ugrándoznak az időbe, de semmi gond.
2: Igen, majd akkor az összképet ki fog alakulni a legjobb.
1: Így van.
2: Azért nem ebben foglalkoztam, vagy ebben dolgoztam, mert egy családi trauma miatt visszaköltöztem Magyarországra, időközben el is váltam, és
1: Bulvár.
2: Igen. És a Szeged Tudomány Egyetemen kezdtem el egészségtudományi karon anatómiát, élettant és kórélettant tanítani angolul-magyarul. Az viszont tök jó hozzá, hogy így még jobban, mélyebben bele tudtam ásni magam mondjuk a légzés terápiában, és emellett, ahogy említettem, a Somogy vármegyei Kaposi Mór klinikán vagyok klinikai kutató, ahogy mondtam, neurorehabilitációban, és külföldön van neurorehabilitációban zeneterápia, művészetterápia is, amellett, hogy ugye robotikával, meg mozgásterápiával foglalkozunk, és igazából nem volt lehetőség arra, hogy kibontakozzak, és most erre van lehetőség, tudományosan is, ugyanis a Magyar Hajnal énekstúdióba felvételt nyertem konkrétan a Magyar Hajnalhoz, és az ő tanítványa vagyok, úgyhogy bevégezzük azt a feladatot, ami szerintem talentumként adatott az égből nekem. A Hajnallal elkezdődik majd egy tudományos kutatás is, amiről én most itt nem tudok nyilatkozni, de nagyon hasonló gondolkodás és nagyon hasonló téma. Úgyhogy a tudományt össze lehet gyúrni a zenével, és ez így is jó, mert az én életem ez folyamatosan párhuzamos volt.
1: Ez izgi dolog egyébként, a teljesen jó dolog. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
2: Sokszor.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenki.

0: mellém kerül.
1: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Augusztus 10-e hétfő van. Az átkarolva egyesület a nyári hónapokban sem feledkezett meg azokról a családokról, amelyekkel a tanév során kapcsolatban állnak. 4 héten keresztül szerveztek tematikus táborokat a sajátos nevelési igényű gyermekeknek a Remonda Szabadidős, Lovas és Sportegyesület területén. Az utolsó héten Csipke, a terápiás kutya és felvezetője Tar Erzsébet érkezett a kutyával egy mosolyért alapítványtól. A részletekről Gábrielné Zelma Nedittel, az egyesület elnökével beszélgettünk. Dr. Sije Lóránd egyetemi docens, a Babesbolyai Tudományegyetem Geológiai Intézetének oktatója tartott előadást a Munkácsi Mihály Múzeumban. A szakember Nopcsa Ferenc dinoszaurusz kutatási örökségét mutatta be. A bárótárta a világ elé a hátszegi medence első dinó maradványait, amelyeket a testvére fedezett fel. Rámutatott, hogy Nopcsa korának egyik legösszetettebb és legérdekesebb figurája volt, akinek fordulatos történetét és munkásságát mindenkinek érdemes közelebbről is megismernie. Salamon Gréta bűvész tűzzsonglőr járt a közelmúltban a Körösír Centrum stúdiójában, ahol mesélt a kezdetekről, az édesapja szerepéről a pályája alakulásában, de természetesen az elkövetkezendő időszak terveiről is. Néhány hónappal ezelőtt indított el a közösségi oldalon egy új csoportot Tóth Mercedes, aki egy korábbi nyaralás során beleszeretett a supozásba, és azóta egyedül járta a környéken lévő vizeket. Ezen kívül szeretett volna társaságot, így indult a csoport. A további részletekről vele beszélgettünk a Körösír Centrum stúdiójában.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Rádió. Start Rádió. Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Az átkarolva egyesület a nyári hónapokban sem feledkezett meg azokról a családokról, amelyekkel a tanév során kapcsolatban állnak. 4 héten keresztül szerveztek tematikus táborokat a sajátos nevelési igényű gyermekeknek a Remonda Szabadidős, Lovas és Sport Egyesület területén. Az utolsó héten Csipke, a terápiás kutya és felvezetője Tar Erzsébet érkezett a kutyával egy mosolyért alapítványtól. A részletekről Gábrielné Zelman Edittel, az egyesület elnökével beszélgettünk.
2: Ugye itt van a táboros hetetek, itt az utolsó, hogyha jól tudom. Milyen programokkal készültek ilyenkor egy-egy hétre a fiataloknak?
3: Színes programokkal és mindenféle olyan tevékenységgel, amit a gyerekek nagyon-nagyon élveznek itt, egészen a kis pancsolótól, a kutyás terápiáig. Egy meseterapeuta hölgy volt lovon fejlesztő foglalkozás, tehát mindenféle olyan színes, izgalmas programmal, amit a gyerekek tényleg nagyon szeretnek, és úgy ugye, hát alkalmazkodva ehhez a kellemes, talán túl kellemes időjáráshoz, tehát ami az ember komfortérzetét egy picit javítja, tehát ezért ilyen kis pancsolós dolgok vannak, kis vizes programok vannak, úgyhogy mindenféle, amit a gyerekek élveznek.
2: Eddig milyen sikerrel zajlottak a tábori hetek? Hogy látjátok, mennyire vagytok megelégedve a programokkal, és illetve a visszajelzések milyenek voltak?
3: A visszajelzések nagyon-nagyon pozitívak, hiszen a gyerekek nagy része már visszatérő táboros. Egyrészt, másrészt pedig ugye minden hónapban találkoznak, hiszen 2-3 hetente fejlesztő foglalkozások vannak, úgyhogy azokon is szívesen vesznek részt a gyerekek. Illetve hát el kell, hogy mondjam, hogy van olyan kis nebulónk, aki például Budapestről érkezik, vagy jönnek Gyuláról. Tehát, hogy nem csak Békés Csaba és vonzás köréből érkeznek a sajátos nevelési igényű gyerekek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyre többen ismernek minket, a Facebook oldalunkat, illetve a honlapunkat ajánlom mindenkinek, hiszen ott vannak a képek, és sokszor a képek magukért beszélnek.
2: Ma ugye egy terápiás kutyus érkezik hozzátok, illetve főleg a gyerkőcökhöz természetesen. Velük a párossal hogyan kerültetek kapcsolatba?
3: A kutyusnak, Csipke kutyusnak a gazdia, gyógypedagógus, tehát régi a kapcsolatunk, az ismertségünk, és ugye ő is az ember, aki mindig fejleszti magát, és mindig valahogy egy picit többet akar, hiszen ez a pedagógia, ez én azt gondolom, hogy egy ilyen csodaterület, hogy itt aztán lehet tényleg fejlődni. Úgyhogy régi a kapcsolat, és nagyon-nagyon jó a kapcsolat, nagyon szeretik a gyerekek, mind a Csipke kutyus gazdiát, mind pedig a Csipke kutyust, úgyhogy ő egy terápiás kutya, maximálisan igazodva a gyerekeknek a mindennemű kis hát problémáihoz, illetve ugye azt tudjuk nagyon jó, hogyha akár bemegyünk egy csoportba, egy csoportfoglalkozást tartani, vagy egy osztályba, akkor a gyerekek annyira hiperérzékenyek, hogy érzik azt is, hogy mikor kinek milyen kedve van, vagy éppenséggel milyen a hangulata, úgyhogy ez a kutyus is maximálisan alkalmazkodik a gyerekekhez, a környezethez, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük mi is, hogyha itt vannak közöttünk.
2: Ez a 4. hét a táborban, jól emlékszem?
3: Így van, ez a 4. hét, és ez a záró hetünk, úgymond, de hát itt a szeptember lassacskán kezdődnek a fejlesztések, kezdődik a tanácsadás a szülőknek, ugye az adománygyűjtések, és minden egyéb más program, és hát ugye ne feledkezzünk el most sem, hogy szeptember 26-án 9 óra kezdett el, pedig lesz egy fergeteges futás, méghozzá Csaba Parkba, ez a második átkarolva jótékonysági futásunk, amire mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, és amit még tudni kell, hogy a bemelegítést az a Szabad Torna Esse vezetője Varga Adrián fogja tartani, illetve a helyszínen, aki nem szeretne esetleg futni, vagy nem tud futni, akkor őket pedig véradással várjuk, hiszen én azt gondolom, hogy adni és segíteni mindig egy nemes lélekre van.
2: Itt a táborban általában ugyanaz a csapat gyerkőc vesz részt, vagy azért vannak eltérések, hogy gondolom, melyik család mikor ér rá esetleg? Hogyan áll össze a csapat itt hétről hétre?
3: A táborokat már körülbelül olyan tavasszal meghirdetjük, hogy a családok már el tudják dönteni azt, hogy mikor érnek rá, vagy melyik tematikus hétre szeretnék a gyerekeket beiratni. Úgyhogy már jó időben ezek meg vannak beszélve, és a programok is természetesen. És hát igazából azok a gyerekek vannak javarészt, akik egész évben itt nálunk megtalálhatóak, úgymond, de jönnek külsős gyerekek, és a kör évről évre mindig változik, és ugye egyre szélesebb körben jönnek hozzánk sajátos nevelési igényű gyermekek.
2: Ugye a stúdióban volt alkalmunk beszélgetni hosszabban az egyesületről, de ha valaki arról az interjúról lemaradt esetleg, összefoglalod egy pár mondatban, hogy mivel foglalkoztak ti a hétköznapokban, hogyan telik a ti életetek, ugye itt iskolai időszak, nyári időszak külön válik, hogyan éltek ti?
3: Így van, tehát mi úgymond, mint egy iskolai időintervallumban létezünk, talán mondhatom így is, hiszen nyáron tematikus táborok vannak sajátos nevelési igényű gyermekeknek, illetve egyéb programok, amik mindig ugye meghirdetésre kerülnek. Szeptembertől viszont kora nyárig 2-3 hetente fejlesztő foglalkozásokat tartunk, méghozzá ezek komplex fejlesztő foglalkozások, ami ugye azt jelenti, hogy állatasszisztált foglalkozások, illetve itt a gyógypedagógiai területén több területre irányulnak ezek a megsegítések és fejlesztések.
2: És konkrétan kik azok a gyerkőcök, akikkel foglalkoztok, hol találnak, hogyan találnak meg minket, hogyan találtok egymásra?
3: Facebook, illetve honlap elérhetősége van az Átkarolva Egyesületnek, ott minden olyan információ, ami az egyesülettel kapcsolatos, azt én úgy gondolom, hogy megtalálják az érdeklődők. Mi sajátos nevelési igényű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokkal és családjaikkal foglalkozunk, úgymond, egy támogatóvédő környezetben, illetve amit még rólunk tudni kell, hogy adományokat szoktunk fogadni, illetve átadni, illetve jótékonysági események fűződnek még az egyesület nevéhez. Ugye most, mint 2026. szeptember 26-án a Csaba Parkban a jótékonysági futás egyrészt, illetve szoktunk fogadni olyan sajátos nevelési igényű gyerekeket, például egy gyermeknap keretén belül, vagy kirándulások keretén belül, akik úgymond a társadalmi perem területére kerültek, illetve a családjaiknak is szoktunk olyan programokat biztosítani, hogy a gyermeknek mondjuk egy felejthetetlen délutánt, benne mindenféle programmal, itt arcfestés, csillámtetoválás, légvár, kézműveskedés, sportversenyek, stb. És mondjuk addig a szülőknek egy tanácsadás, segítségnyújtás, gyógypedagógiai segítségnyújtásról beszélünk természetesen, de az egészség megőrzése is számunkra nagyon-nagyon fontos. Így több olyan tevékenység, előadás volt már, ami ilyen területen próbált utat mutatni így a lakosság felé, illetve volt egy természetgyógyász orvos is, aki előadást tartott, de több területen és több egészséget megőrző témával voltak már itt előadóink. A szülőknek is külön szeretnénk és szerettünk volna korábban is segítséget nyújtani, hiszen remek előadókkal büszkélkedhetünk, akik már meglátogatták az egyesületet, az Outpont Egyesülettől a dr. Ilyes Sándor Egyminek a főigazgató asszonya is volt már itt nálunk, illetve Gionné Kertész Julianna, aki fejlesztő pedagógus, de fantasztikus kiadványokat, fejlesztő kiadványokat készít, és ő is elhozta azokat az eszközöket, azokat a kiadványokat, amik a szülőknek talán otthoni kis gyakorlásba tudnak segíteni. Úgyhogy remek emberek, remek szakemberek vesznek minket körül, és hát remek előadók, úgyhogy mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy a honlapunkat, illetve a Facebook oldalunkat tekintse meg, és várunk mindenkit az eseményekre, a rendezvényeinkre.
0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sportrádió. Sportrádió.
1: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Dr. Síje Lóránd egyetemi docens, a Babesbolyai Tudományegyetem Geológiai Intézetének oktatója tartott előadást a Munkácsy Mihály Múzeumban. A szakember Nopcsa Ferenc dinoszaurusz kutatási örökségét mutatta be. A bárótárta a világ elé a hátszegi medence első dinó maradványait, amelyeket a testvére fedezett fel. Rámutatott, hogy Nopcsa korának egyik legösszetettebb és legérdekesebb figurája volt, akinek fordulatos történetét és munkásságát mindenkinek érdemes közelebbről is megismernie.
3: De, van is egy család! Hát igen, ez is egy különösen. A Nopcsa család a külön egy probléma, hogy a három nézők, mind is nézők, az Eretnyi Ferenc és a László. És az ember olvassa leveket, sokszor nem lehet, hogy elsőre,

Dovete és amikor gyakorlatilag nyugdíjba odul, akkor kapok Sisitől festményeket. Még pedig két darabot. És ennek a festménynek mentünk utána, ez megjelent, ez a vasárnap újságban megjelent, hogy melyik az a két. Az egyik festményben van egy

0: és akkor közben elmondja azt a hasábukon, hogy mekkora zseniális ötletem van arról, hogy akkor kémiával, akkor ilyen kémiával szeretnél tudom. Nagyon arról szól, mert ez a lényeg, nem ez a, ez, ez a legkisebb vékony sorozat a lényeg, hogy gyakorlatilag az, akire foglalkozni Magyarországon, hogy megnézzél a termény területet, milyen a legszerűsége a halnak, és tovább megfelelő kellene, mert tűnik igazából a fejlődés is vannak. Tehát gyakorlatilag tudomás alatt kellene helyezni a mezőgazdaságot, a lőgyet. Na hát ez ilyen gyönyörű, itt le is írja valahol, valahol itt leírja, hogy ott az ágyában 6-tól széles ágyban fekszik. Ott benne is van. Annyi csak, hogy ez egy fohács, mikor hát azért az újságok helyre jössz. Nagyon sok olyan, hogy van az újságban, nem biztos, hogy a valóságnak megfelel. Úgyhogy, te figyelj meg. Tehát, hogy ezt tudta már életében, hogy ezért ebben vannak előtei bőle.
1: Csabai napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Salamon Gréta bűvész tűzzsonglőr járt a közelmúltban a Körös Hírcentrum stúdiójában, ahol mesélt a kezdetekről, az édesapja szerepéről, a pályája alakulásában, de természetesen az elkövetkezendő időszak terveiről is.
5: Édesapádnak volt egyébként lexikális háttere azzal kapcsolatban, hogy a Copperfield például mondjuk a Copperfield, hogy csinál egy bizonyos trükköt, vagy ránézett a tévéadás jelenetére, és akkor már egyből tudta, hogy mit hogyan.
6: Hát kollégák, a bűvész kollégákkal is konzultált édesapám anno, illetve hát akkor még ugye nem volt ennyire elterjedt az internet, hát nem volt, nem tudott honnan utána nézni, hogy adhatta elő ezeket a trükköket, úgyhogy bűvész kollégák egymás közt is megbeszélték, és akkor utána meg velem is így
5: közösen. És hogyha már a tévéadásokról esett szó, ugye régebben, nem tudom, hogy még most is, de régebben emlékszem, volt az egyik kereskedelmi tévécsatornán egy ilyen sorozat, és nagyon-nagyon sokan fújtak rá erre a sorozatra, amikor ugye a bűvész trükköket lelepleztek.
6: Igen, az állarcos már.
5: Igen. Te hogyan állsz ehhez a tévéműsorhoz? Fontos-e ez a tévéműsor, vagy fontos volt-e ez a tévéműsor, vagy abszolút nem releváns? Hogy érzed?
6: Nekem nem esett jól, mint bűvésznek ezt a műsort látni. Nyilván azt, hogy leleplezi a trükköket, az nekünk sem jó, hogyha pont mondjuk azt adjuk elő, akkor már aki látta ezt a műsort, és szerintem elég sokan nézték abban az időben, akkor azt mondták, hogy ezt láttuk a tévében, hogy hogy csinálja, szóval így ez nekem is, és hallottam is vissza, miközben adtam el a trükköt, hogy
5: ezt, hogy ezt tudom,
6: igen,
5: hogy
6: ezt láttam az állarcos, igen, tehát hogy mondták, és ez így kellemetlen volt.
5: Tehát ez így
6: nem örültem neki, én se, igen.
5: Megnehezíti az ember dolgát, főleg, hogyha tényleg olyan trükköket dob így a közönség elé, amiket már ugye egyszer lelőttek. Volt-e olyan eset így ezen kívül, ami kellemetlenség volt így a számodra így fellépés alatt, amit soha nem hoznál vissza? Tehát volt-e olyan negatív élményed így ezen a kis beszóláson kívül? Vagy abszolút tényleg csak ilyen pozitív dolgokat találkozol?
6: Annyira negatív élményem, hogy nem volt. Esetleg
5: mondjuk
6: olyan,
5: hogy a közönség... Elhallgat a mikrofon például.
6: Igen, hát az kellemetlen. Igen, de akkor meg a saját hangomon hangosan ugyanúgy tudom folytatni a műsort, tehát azt
5: közönség részéről?
6: Közönség részéről volt egy-két olyan műsorom, amikor ilyen úgymond nagyon fapofával nézték a műsort, és az egy előadónak az úgy, hát nem egy motiváló tényező, hogy semmilyen arccal, tehát se nem tetszik, se nem tetszik, annyira nem is tapsoltak, csak amikor muszáj volt, ugye úgymond meghajoltam, de volt egy-két ilyen műsor, amikor nem éreztem olyan jól magam a bőrömben.
5: Hogyan kezeled ezt egyébként? Megpróbálod teljesen semlegesen kezelni, tehát mintha nem történne ilyen negatív
6: visszajelzés? Azért átgondolom, hogy valamit rosszul csináltam, vagy nem úgy adtam elő, esetleg mit lehetne javítani ezen a előadásmódon. Viszont utána meg, amikor emegyek egy másik műsorra, és ott meg hatalmas a sikerem van, akkor ez így kompenzálja a negatív élményt.
5: Világos, akkor megnyugszol, hogy nem te voltál a ludas ebben a történetben. Szokták egyébként mondani, hogy a gyerekek a legőszintébb közönség. Ezt te alátámasztod, vagy azért megcáfolod?
6: Nem, teljes mértékben alátámasztom. Tényleg, ők a őszintébbek. És jobban szeretek gyerekeknek egyébként előadni műsort, mint felnőtteknek, mert az a csillogás a szemünkben, meg az a taps, hogy ez tényleg bűvészet volt, és tényleg bűvészkedettem én is, hogy ezt hogy csinálta. Szóval ez számomra ez annyira pozitív visszajelzés, és ebből töltek ezek.
5: Egy műsorszervezés hogy szokott nálad zajlani? Kiépítettél már így magad köré egy ilyen kis ismerősi gárdát, és akkor ők folyamatosan hívnak téged, vagy azért elébe kell menni a dolgoknak, hívogatni kell így a művelődés szervezőket, hogy szokott ez nálad zajlani?
6: Szerencsére már olyan régóta vagyok a szakmában, hogy nagyon sokan ismernek, illetve édesapámat is nagyon sokan ismerték, és ezért őt is nagyon sokan keresik meg, de ő már most abba hagyta a bűvészkedést egy lassan 5 éve, és így mindig engem szokott beajánlani, és így bekerültem teljesen is így a forgásba, és most már engem keresnek, tehát nagyon nem kell magamat reklámozni se, mert mindig visszatérő vendég vagyok több.

0: Falunapon is, helyszínen is.
1: Van olyan rendezvény, amire azt mondod, hogy nem, soha?
0: Nem volt még olyan. Mm-hmm. Nem volt még olyan rendezvény.
1: De mit tudom én, hogyha egy olyan rendezvény érkezne, egy olyan rendezvény felkérés, ami, mit tudom én, a te olvasatodban ez nem férne bele, akkor úgy vagy vele, hogy oké, elvállalom, mert ez a műsorról szól, vagy azért nézed a hátteret is?
0: Hát, hogyha tényleg olyan műsorom az, ami nem fér be a nézeteimbe, akkor tudok nemet mondani, mm-hmm. De még nem volt ilyen szerencsére.
1: A bűvészeten kívül egyébként van más is, így a tarsolyodban, nevezetesen ez a tűzdzsonglerködés. Na ez hogy jött? Mert ugye ez, nem tudom, hogy ez mennyire kapcsolódik így alapból a bűvészethez.
0: Alapból szerintem a tűzdzsonglerködés nem kapcsolódik, ez egy külön ágazata a fellépőknek, a művészeknek, és érdekes módon ez is édesapámtól kezdődött, ugyanis ő tűznyeléskedéssel is foglalkozott egészen fiatal kora óta, és ezzel is lépett föl, és hát ez is nagyon tetszett nekem. Tehát ugye a bűvészkedés mellett a tűzezés is nagyon sokat jelen volt az életembe, és aztán nagyon sok fesztiválra jártunk gyerekkoromban, rengeteg utcafesztiválra jártunk, és ott még több tűzzsonglőr lépett föl, és összebarátkoztunk velük, és tőlük rengeteget tanultunk, illetve nagyon segítőkészek voltak, és mindent elmagyaráztak, hogy milyen eszközökkel dolgoznak, milyen anyagot kell használni hozzá, mire kell figyelni, és ez így bevonzódott, jött magától. Úgyhogy aztán a bűvészkedés mellett is ezzel a tűzeskedéssel is elkezdtem foglalkozni, az már most 25 éve lesz, igen.
1: Azért, akkor ilyen veterán számítasz. Na de hát gondolom, hogy amikor elkezdted ezt a tüzeskedést, ahogy te fogalmazol, előjelinte azért voltak problémák, nem? Vagy azért mindig úgy álltál neki egy ilyen trükkhöz, vagy egy ilyen mozdulathoz, hogy pontosan tudtad, hogy mit, hogyan kell csinálni, vagy azért becsúsztak ilyen kis malőrök?
0: Nem, ezt tűz nélkül gyakoroltam még. Azokat az eszközöket, amikkel pörgetünk ilyen polyokkal, azokat mindenképp tűz nélkül először is. Ugye annak van egy súlya, egy esése, azt be kellett gyakorolni, rengeteget gyakoroltam, és édesapám tűzfújó is egyébként, és
1: ráadásul.
0: Igen, és ez is nagyon tetszett nekem, és mondta, hogy akkor szívesen megtanítja nekem ezt is, mert ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, és nem is tudom, egyébként itt Magyarországon van-e másik tűzfújó hölgy, aki tüzet fúj, nem tudok róla, de én még ezt mai napig is előadom.
1: Cirkuszokban előfordul,
0: tűzfújót nem tudom. Nem tudok róla, nem is láttam még itt Magyarországon, úgyhogy hát úgy óvatosan kimerem jelenteni, talán az egyetlen tűzfújó hölgy vagyok.
1: És hát említetted a királyi többest, mert ugye nem csak te magad tüzeskedsz.
0: Igen, ezt régen a családommal, tehát édesapámmal, édesanyámmal, illetve van egy húgom, és velük együtt léptünk föl, csináltuk ezt a Salamon tűzsót, de ők már most így abba hagyták a fellépést, és egyedül adtam elő ezt a tüzes műsoromat, viszont éreztem, hogy nagyon kéne mellém valaki vagy valakik, és van két fiam, egy 9 éves fiam a Máté, és egy 12 éves fiam a Dávid, és őket nagyon érdekelte, az összes műsoromra eljöttek, és nagyon tetszett nekik, úgyhogy mindennel próbáltak otthon gyakorolni mindenféle eszközzel, és idén januárban találtuk ki közösen, hogy mit szól, én kérdeztem tőlük, hogy mit szólnátok, hogyha eladnánk egy közös műsort, tüzes műsort, és nagyon-nagyon tetszett nekik, úgyhogy elkezdtünk gyakorolni, és most már jönnek minden tűz, led és tűzsomra fellépni, ugyanis...
1: Jó, hogy még led som.
0: Igen.
1: Wow,
0: igen.
1: Szuper.
0: Ledes eszközökkel is eladunk ilyen táncokat, így a műsor elején, a tűzsó elején egy LED tánc is van, LED pörgetés is van, és akkor utána váltunk át tüzes műsorra.
1: Műsoron kívül egyébként beszéltük ugye a zenéket, a zenei aláfestést, ugye, ami a tűz só alatt megy.
0: Igen.
1: Hát volt szerencsém egy párszor ugye a te tüzes műsorod alatt utánad lévő fellépőként ott állni a színpadnál, és végighallgatni azokat a zenéket, brutális, tehát ilyen Prodigy, meg ez ilyen nagyon-nagyon kemény muzsikák mennek. Hogyan zajlik egy ilyen zeneválasztás egy ilyen tűz műsorhoz?
0: Ez érdekes dolog, egyébként rengeteget hallgatok zenéket, mindenhonnan, rádióban is, de mindenhol rengeteget hallgatok zenét, és egyszer csak jön egy ilyen érzés, hogy na, ez jó lenne a műsorhoz, elkezdek rá pörgetni otthon, gyakorolni rá, és akkor így kiforja magát, tehát, hogy itt megmutatom most már a gyermekeimnek is, hogy tetszik nekik, és akkor mondok, anya, ez jó ez jó lesz.
1: Tehát meghallasz egy dalt, és akkor már így kirajzolódik így a fejedben, hogy milyen koreográfia illene rá?
0: Igen, milyen eszközzel tudnék rá dolgozni, és aztán így gyakorlok is rá, és hogyha ha tetszik is, meg ha jól megy rá, akkor marad. És
1: melyik a kedvenc?
0: Hát többféle zene van egyébként, amit szeretek. Általában próbálok olyan zenét választani, amiben nincsen ének, csak maga a ritmus, mert a tűzhöz nagyon-nagyon jók ezek a dobos zenék. Szerintem ez olyan alaphangulatot is megadja. Mindegyiket szeretem, tehát én nem tudnék kedvencet. Azért is választom ki azokat, mert mindegyik tetszik. És nekem is egy jó élményre pörgetnem a tüzet, illetve én úgy látom, hogy a közönség is nagyon élvezi a zenét.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Néhány hónappal ezelőtt indított el a közösségi oldalon egy új csoportot, Tóth Mercedes, aki egy korábbi nyaralás során beleszeretett a supozásba, és azóta egyedül járta a környéken lévő vizeket. Ezen kívül szeretett volna társaságot, így indult a csoport. A további részletekről vele beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában.
5: Lehet, hogy a rádióhallgatóknak még ez a név nem mond sokat, de remélhetőleg a környékbelieknek idővel majd egyre többet, ezért mindenképpen arra kérnének, hogy egy picit mesélj elsőként a csoportról. Mi ez pontosan? Hogyan indultatok? Mire szolgál ez az egész kis szerveződés?
6: Köszöntöm a hallgatókat. Azért hoztam létre ezt a csoportot, mert hiányoltam egy ilyen közösséget ezen a környéken. Én sokszor szapozok egyedül, és úgy kipattant a fejemből, hogy de jó lenne, hogyha társra találnék néha, és akkor a Békés Csaba napjaink csoportban kitettem egy posztot, hogy lenne erre igény, és nagyon sok visszajelzést kaptam, úgyhogy el is indítottam a csoportot.
5: És akkor ez a közösségi oldalon működik és létezik teljes
6: mértékben. Igen, ez a Facebookon a Szapozzunk névre hallgat.
5: Tudom, hogy nehéz így ezért interjún keresztül átadni, hogy miről is szól ez a sport, illetve nagyon sokan ismerik, ebben is biztos vagyok, de ha valaki még nem hallott róla, úgy körvonalakban el tudnád mondani, hogy miért jó ez? Te magad esetleg miért választottad ezt a sportot?
6: Én megmondom őszintén, úgy választottam, hogy csak láttam, hogy egyre nagyobb divatnak örvend. Egy horvátországi nyaralás előtt álltunk, hát mondom, rendelek egyet, aztán majd ott a tengeren kipróbálom, és hát mondanom se kell, hogy beleszerettem. Nem szeretek kifejezetten sporttevékenységként hivatkozni rá, mert egyébként szerintem egy ilyen abszolút szabadidős jellegű dolog, hogy csak úgy kifekszünk a vízre, piknikezünk rajta, könyvet olvasunk, bárki korosztálytól függetlenül megtalálhatja rajta az élvezetet, akár fekszik, akár ül, akár áll.
5: Igen, mert egy deszkáról van szó.
6: Igen, ez egy felfújható deszka. Igen.
5: Ami így azt gondolom, hogy viszonylag könnyen szállítható is, tehát hogy nem olyan, mint mondjuk egy szörf deszka, hogy azért annak kell tárolóhely, meg minden egyéb.
6: Igen, ezt le lehet engedni, és akkor így egy nagyobb hátizsákba, tehát a saját hátitaskájában elfér.
5: És merre szapoztál már így, hogy maradsz itt a környéken általában, ugye itt a nyaralás óta, vagy ezért most már célkitűzés az is, hogy esetleg minél több felé el tudj menni ezzel a deszkával?
6: Én szeretem bebarangolni az ország vizeit, tehát tényleg a Velencei tó, Tisza tó, Balaton, Duna bizonyos részei, és még nagyon sok van, amit nem tapasztaltam, és ez egy ilyen célkitűzésem, hogy nem tudom, 2 éven belül az összes ilyen lehetőséget kipróbáljam.
5: És így baráti társaságban sem volt eddig nagyon senki, aki melléd szegődött volna?
6: Nem igazán, de pár emberrel megszerettettem, úgyhogy...
5: Milyen jellegű programokat tudtatok már csinálni, vagy hogyan néz ki ez a program szervezés része?
6: Ez úgy néz ki, hogy én kiírom Facebookra ebben a csoportban, hogy X napon, X órakor találkozunk, és akkor ez egy X kilométeres túra, és akkor aki akar csatlakozzon utána, igény szerint beülünk a helyi kis étterembe, vagy éppen ahova, és akkor visszatöltjük az energiát.
5: És akkor úgy túráztok ti is, ahogy ez úgy képeken látszik, hogy álltok a deszkán és evesztek, vagy nálatok milyen metódus, hogyan haladtok ezzel a deszkával?
6: Igen, amit mondtam is, hogy abszolút úgymond ilyen kötelezettségmentes, hogy most nincs az a kikötés, hogy kifejezetten most csak állni lehet rajta, hanem ahogy kényelmes. Tehát valaki végig ül, térdel, szóval nincs így elvárás, ahogy kényelmes.
5: Korosztályban eddig mit látsz, akik úgy mellét csapódtak? Mi a jellemző?
6: A gyerkőctől egészen a szépkorú emberekig is volt már résztvevő.
5: Mennyire kötelező, hogy saját szép vagy saját deszka legyen? Mert ha jól tudom, akkor akár strandokon van lehetőség ezeket bérelni is, de hogy például te mit ajánlasz? Mi a célszerűbb?
6: Igen, én szoktam javasolni, hogy aki még csak szemezget a dologgal, az béreljen szapot, és akkor tényleg meg tudja tapasztalni, hogy van-e értelme, hogy vegyen sajátot, vagy esetleg nem tetszik neki, akkor meg mellőzte ezt a kiadást.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: még több.
1: Sportrádió.
2: Sportrádió.
3: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. Az átkarolva egyesület a nyári hónapokban sem feledkezett meg azokról a családokról, amelyekkel a tanév során kapcsolatban állnak. 4 héten keresztül szerveztek tematikus táborokat a sajátos nevelési igényű gyermekeknek a Remonda Szabadidős, Lovas és Sportegyesület területén. Az utolsó héten Csipke, a terápiás kutya és felvezetője Tar Erzsébet érkezett a kutyával egy mosolyért alapítványtól. A részletekről Gábrielné Zelma Nedittel, az egyesület elnökével beszélgettünk. Dr. Sije Lóránd egyetemi docens, a Babesbolyai Tudományegyetem Geológiai Intézetének oktatója tartott előadást a Munkácsi Mihály Múzeumban. A szakember Nopcsa Ferenc dinoszaurusz kutatási örökségét mutatta be. A bárótárta a világ elé a hátszegi medence első dinó maradványait, amelyeket a testvére fedezett fel. Rámutatott, hogy Nopcsa korának egyik legösszetettebb és legérdekesebb figurája volt, akinek fordulatos történetét és munkásságát mindenkinek érdemes közelebbről is megismernie. Salamon Gréta bűvész tűzzsonglőr járt a közelmúltban a Körös Hírcentrum stúdiójában, ahol mesélt a kezdetekről, az édesapja szerepéről a pályája alakulásában, de természetesen az elkövetkezendő időszak terveiről is. Néhány hónappal ezelőtt indított el a közösségi oldalon egy új csoportot Tóth Mercedes, aki egy korábbi nyaralás során beleszeretett a supozásba, és azóta egyedül járta a környéken lévő vizeket. Ezen kívül szeretett volna társaságot, így indult a csoport. A további részletekről vele beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
6: Start Rádió.
7: Sok zene, és még több.
8: Start Rádió.

čudovná pomle je. Egy orosz időkre kell, egy hogy jól aludja kell.

0: In bondage.
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke. Hidd el nekem, prima kis nőcske. Este harán tört, sűrű magány. Szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött, ez a másik lány. Egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint kártyavár.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 9-e vasárnap déli 12 óra van. Folyamatosan zajlanak az iparterületi fejlesztések munkálatai. Energetikai korszerűsítés indulhat a mentőállomáson. Rimini békési táncosok nyitották meg a Nemzetközi Folklor Fesztivált. Országos Foltvarró Fesztiválra készülnek a kézműves közösségek mezőtúron. Már is mondom a részleteket. Békés Csaba önkormányzata arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a Békés Csaba meglévő iparterületek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel című projekt kivitelezése a nyári kánikula ellenére is folyamatosan halad. A Mokri utcáról az ipari parkig tartó szakaszon a földmunkák szinte teljes egészében elkészültek, és megkezdődik a kerékpárút további rétegeinek kialakítása, valamint a közvilágítási létesítmények építése. A Dobozi úti kerékpárút építése is ütemetesen zajlik. A város arra kéri az arra közlekedőket, hogy az ideiglenes forgalom korlátozásra legyenek tekintettel, és tartsák be a sebességkorlátozást. A Korvin utca és a Lencsési út csomópontjánál található nádas lecsapoló műtárgy kivitelezése szintén elkezdődött. A munkálatok három ütemben ideiglenes forgalom tereléssel valósulnak meg, a terelő útvonalakat pedig szilárd burkolattal látják el, csökkentve a porterhelést. A beruházás egyik fontos eleme, hogy a várnál